0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this...
1: Ez itt a Lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szarvas, állat. Általános ismertetése. A szarvas marhához hasonlóan a szarvas hímét is bikának, nőstényét tehénnek, kicsinyét pedig borjúnak nevezzük. A szarvas bika legfeltűnőbb jellegzetessége az agancsa. A rénszarvasnál a tehénnek is van agancsa, a többi szarvasfajnál csak a bikának. Összetett gyomorral rendelkeznek, párosújú patások, eleven szülők, emlőből szoptatnak. Általában egy-két borjút nemzenek.
2: Lamacsun Rádió.
3: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
1: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. 1971. Augusztus 27. szeptember 30. Budapesten rendezik meg a vadászati világkiállítást. Az év témái. Fontosabb külföldi nagylemezek. Black Sabbath, Master of Reality. 1971 a tudományban. November 15. Megjelenik az Intel első 4 bites mikroprocesszora, az Intel 4004 740 kHz órajellel.

0: Lamacsó Rádió műsorkészítői, az italművei üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
2: Ez itt a Lamacsó. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Létrási vizes barlang. Az 1980. évi Karszt és Barlang első félévi számában publikálva lett, hogy a kiemelt jelentőségű létrási vizes barlang az 5300-as barlangkataszteri területen, Bükk-hegység helyezkedik el. A barlangnak 5372/2 a barlangkataszteri száma. Az MKBT dokumentációs bizottsága a helyszínen el fogja helyezni, a többi kiemelt jelentőségű barlanghoz hasonlóan, a barlang fémlapba ütött barlangkataszteri számát. A barlangkataszteri szám beütéséhez alapul szolgáló fémlap ugyanolyan lesz, mint a többi kiemelt jelentőségű barlang fémlapja.
3: Lamacsun Rádió.
0: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
5: Mégis miben?
4: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségem lenne még egy önkéntesre.
5: Hát én nem értek semmihez.
0: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontaktkukac.lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Techfelhő ajánló.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.

0: Rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Szereted
1: a
3: kísérletező
1: zenéket?
3: Válogatásokat?
1: Az.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Alatt.
1: Több.
3: Alatt.
1: Műsort.
3: Alatt.
1: Is.
3: Találsz.
1: Ebben.
3: A
1: műfajban.
3: Például
1: Donát Kacsa
3: Klub,
1: Kacsa Klub,
3: Paikka,
1: vagy
3: Havi
1: Zaj
3: műsoraink.
1: Lamacsún Rádió.
4: Ez itt a Lamacsún. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Migrén aura. Okai. A migrénes betegség és a vele járó aura jelenség pontos okai még nem tisztázottak. Az agyi ereg görcsös összehúzódása, majd kitágulása, valamint az agy hátsó részén lévő látóközpont tájáról lassan, hullámként előre terjedő átmeneti működészavar, a látóközpont oxigénhiányos állapotát, a látóideg sérülését feltételezik a panaszok hátterében.
0: Azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
5: A Lamacsún rádiót az italműhely támogatja.

0: mondtál nekünk valamit, angyalom?
1: Jaj, csak úgy, angyal. Azt a kedves dalt, amit egyszer tudja.
2: Igen.
3: Parancsolom.
4: Köszönöm szépen.

back and say that first beat is right on. Right on.

emberek, meddig elnyomva jöttek.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

go. 60 seconds. Clear to go. 60 seconds. Clear to go. 60 seconds.

show. 60 seconds. Here we go. 60 seconds.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: Lakma Csún Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
0: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
2: A Lama Csún Rádiót az italműhely támogatja.
3: Most pedig következik egy wiki szócikk.
1: Házigalamb. A házigalamb, vagy röviden galamb, a galambfélék családjába tartozó szirti galamb háziasított változata. A szirti galamb hazánkban nem őshonos, de a házigalamb elvadult alakja, az úgynevezett pallagi galamb elterjedt madár a nagyvárosokban és az agrárterületeken egyaránt.
0: Ez a Lamacsú hangja.
4: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
5: Aktív életmódot folytatunk.
6: Mosogatógépen is mosható.
4: 1993-ban te voltál az első
7: zongőr.
6: Élvezze hát az életet.
4: Hogy vagy mindenre képes?
8: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
9: Semmi sem víz kárban.
8: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
0: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú Rádión?
8: Ön a legfontosabb a világ.
4: Már is benne van.
8: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
6: Ne feledje!
0: lamacsun.hu/donate.
10: Hi, I'm Kat from Kashmir Radio. I'm guest hosting this episode as part of a collaboration between the two radios. Many thanks to Agata and Ola for having me, and I hope you enjoy the trip.
11: Suck my left one, take one. It's rolling.

your own sound. Protect your language.

see a sign say

Oh,

Oh, tight.

Tonight, nobody's gonna sleep here, honey. Nobody.

me pile up the bodies. And I'll say, that'll learn ya.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?
3: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Jemen, Zambia és Zimbabwe nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hatott ki az Illuminati.

0: Radio Capital.
1: Tudod, mi az elemacsún? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
2: Zamatos, mint a lahmacsún.
3: Ilyen, mutat ki a nyikorgós ajtó.

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szál, programozás, leírás. A legtöbb modern operációs rendszer már rendszer szinten biztosítja ezt a felületet. Egy számítógépen párhuzamosan több szál is futhat, angolul multithreading. Ekkor több program vagy egy több szálas program futtatását végzi egy vagy több processzor. Ha a futtatott szálak száma meghaladja a processzorok számát, a processzor idejét el kell osztani a szálak között. Ezen az időosztást is többnyire az operációs rendszerek vagy a nyelvfordítója végzi.
1: Lahmacun Rádió. Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonik a Lahma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.

0: consent and safer spaces in nightlife.
1: Lamacsó Rádió.
2: Lamacsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
1: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lamacsó Rádió.
1: Na mi van még?
2: A Lamacsó Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
3: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
4: Hi, this is Esther White from BBC Radio Leicester, and I'd like to say that the BBC really could learn an awful lot from the Radio Oracle in Norway.

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Téged is érint.
2: Téged is érint.
3: Téged is érint.
4: Téged is érint.
5: Téged is érint.
6: A Téged is érint a Lehetőségek Tere podcastja. A Lehetőségek Tere egy oktatási, művészeti projekt, egy közösségi, közös tér a 8. kerület Práter utca 63-ban. A Téged is érint egy interaktív beszélgetés sorozat, amely során túlbeszélt vagy elhallgatott témákat járunk körbe, érintettek és szakértők bevonásával.
7: Üdvözlök mindenkit! Én Sárvári Regina vagyok, én a Lehetőségek Tere munkatársa vagyok, és hogy hol is vagyunk, a Lehetőségek Tere egy nem formális tanulási és kulturális program, amely itt a 8. kerületi Práter utca 63 alatt működik, és ez egy hagyományos sokak által használt közösségi tér. Az a lényeg, hogy a részvevőkkel közösen alakítjuk a helyet, amely egyszerre alkotó és gondolkodó műhely, és kiállított tér és változatos programoknak is a helyszíne. És én fogom moderálni ezt a beszélgetést, ami egy rendszeresen megrendezett kerekasztal beszélgetés, ami a Téged is érint névre hallgat, és ez lesz a sorozatunknak a 6. alkalma, ahol az előző beszélgetéseken az ADHD-t, a művészet hatását, a mesterséges intelligenciát, a női ciklust, az új vallásosságot és a spiritualitásnak a kérdéskörét vizsgáltuk, ezúttal pedig a víz útját fogjuk körüljárni a meghívott szakemberekkel közösen. És akkor mennék egy kört, csak így tételesen, hogy kicsoda, itt mellettem ül Pap Gergely, kulturális antropológus és geológus, a PAD alapítványnak a tagja. Mellette pedig Madácsi Flóra, várostervező és tájépítész, a Vajóváros és Folyó Egyesületnek a tagja. Mellette pedig Magyar Ábel Ágnes kommunikációs szakember, a Hangpest megyei koordinátora és a Vízkoalíciónak az önkéntese. Nem utolsó sorban Illés Zsófia Szony, képzőművész, dokumentumfilm készítő és kutató, ő most itt velünk. Még mielőtt elkezdenénk ezt a beszélgetést, még szeretném röviden összefoglalni, hogy miért is fontos számomra a víznek a témája. Kulturális munkám mellett én képzőművész is vagyok, az alkotásaimban foglalkoztat a természetes vizeknek a helyzete, szennyezettsége és a jövője, és emellett a párommal közösen van egy kisebb szőlőterületünk, ahol testközelből érzékeljük nap mint nap a szárazság, a vízhiány, vízgazdálkodásnak a problémáit, nehézségeit, és természetesen nem csak engem, hanem mindannyiunkat érint ez a probléma, ami abból fakad, hogy végtelen erőforrásként tekintünk a vízre, és nem valami másként gondolunk rá, hanem egy alárendelt erőforrásként

0: kezeljük. A vízfogyasztási szokásoknak az újragondolásán túl ezt a patriarchális viszonyt kell meghaladnunk, amire a filozófia már megfogalmazott egy alternatív irányzatot, ami a hidrofeminizmus, és ennek a víz áll a középpontjában, testünket alkotó és azon áthaladó víz, az összekapcsol minket a tájjal, természettel, élőlényekkel és atomokkal, és ennek az összetartozásnak a megértése segít minket abban, hogy egy másként tekintjük ezt a problémát, vagy ezt a kérdéskört, magát a vizet, hogy a természet részeként tekintsünk önmagunkra, új nézőpontokat ismerhessünk meg, vagy egy fenntarthatóbb jövőt építhessünk. Ezt a szemléletet a kortárs képzőművészetben is egyre többen tematizálják, de a bonyolultsága miatt inkább sokkal jobban eltávolítja az embereket magától a víztől és az ezzel való viszonyuknak az újragondolásától, és a beszélgető társakkal már közösen megfogalmaztuk korábban, hogy ebben a beszélgetésben a közérthetőséget fogjuk megcélozni, és ezért a hasonlóan idegen fogalmakat, azokat kerülni fogjuk. Az elidegenítés helyett inkább a közelebbhozásra fogjuk helyezni a hangsúlyt. Ma este fő kérdése az az lesz, hogy hogyan lehetne újra gondolni az ember és a víznek a viszonyát. Ez a 4-8-ig tartó moderált beszélgetés és rövid szünet után 19.30-tól egy World Café formátumban, vagyis kis csoportokban beszélgethetnek a közönség tagjai a kerekasztalnak a résztvevőivel. Megkérek mindenkit, hogy a feléjük intézett kérdéseket azt majd ekkor a moderált beszélgetés követően tegyék fel, mivel felvétel készül. Úgyhogy köszönöm szépen. Először szeretném kezdeni azzal a területtel, vagy azzal a földrajzi helyjel, ahol most is vagyunk, tehát Budapesttel, a Dunával. Flórának tennék fel először kérdéseket. Kezdeném azzal, hogy te, mint várostervező, látsz a klímaváltozás, hogyan hat a városra, és annak a vízgazdálkodására, és hogyan képesek a városlakók ehhez így alkalmazkodni, vagy együtt élni?
1: Hát a városokat leginkább így a víz kapcsán az befolyásolja, hogy iszonyúan nagy a burkolt felületeknek az aránya, és hogy ahogy így változik a klíma, ez azt eredményezi, hogy hogy a csapadék az egyre egyenlőtlenebbül oszlik el, ami így azt jelenti, hogy amikor lehullik, akkor nagyon-nagyon sok hullik, és hogy az aszályos időszakok hossza meg száma is nő. Hát a városnak az infrastruktúrája az úgy épült ki, hogy alapvetően úgy tekintett a csapadékvízre, hogy ezt el kell vezetni minél gyorsabban, és alapvetően a csatorna hálózat ennek az ilyen infrastruktúrája. Viszont ezzel így két probléma is van. Az egyik, hogy azt a lehulló, megnövekedett csapadékmennyiséget nem tudja elvezetni a rendelkezésre álló csatorna, másrészt pedig ez nem is egy jó megoldás, mert így a vizet a helyett, hogy helyben tartanánk és tartalékolnánk az osztályos időszakokra, a helyett elvezetjük messzire a városból. És ezért van az, hogy most már az utóbbi években biztos ti is így megfigyeltétek, hogy van ebben egy ilyen paradigmaváltás, és talán hallottátok is ezt a kifejezést, hogy szivacsváros, ami igazából azt jelenti, hogy így meg kell változtatnunk a szemléletünket, hogy ahelyett, hogy megszabadulnánk ettől a víztől, próbáljuk meg helyben tartani mondjuk a zöld felületeinken, hogy minél több csapadék jusson vissza a talajba, vagy hogyha erre így nincsen lehetőség a városban így emiatt a sok ilyen korlátozó tényező miatt, akkor meg más ilyen műszaki megoldásokkal biztosítjuk azt, hogy elraktározzuk. Hogy hogyan tudnak alkalmazkodni ehhez a városlakók, ugye ezt kérdezted. Hát erre meg így ilyen vajósként próbálok válaszolni, hogy így amit a vajó csinál, vagy tesz ezért, hogy egyrészt, hogy így biztosítsunk minél több olyan dunaparti szakaszt, ami így hűs, meg minél természetközelibb, így a városi kereteken belül, ahol az emberek ahova nyáron az emberek el tudnak úgymond menekülni a hőség elől, Másrészt pedig ez az, amit így az utóbbi években kezdtünk el, mint szervezet így jobban tematizálni, hogy tekintsünk a Dunára úgy, mint egy folyékony köztér, és hogy elősegítsük azt, hogy újra úszható legyen a Duna, és hogy ez újra így mindenki számára így tömegesen hozzáférhető legyen, mint egy alkalmazkodás nyáron a hőségben. Igen, azt nem említettem, hogy a Vajónak az nagyon fontos, hogy olyan közterületek jöjjenek létre a vízpartok mentén, ami fogyasztáskényszermentes, hozzáférhető bárki számára.
0: Igen, köszönöm, és hogyha már megemlítetted a Vajót, hogy azok számára, akik mondjuk nem ismerik, így kicsit elmondanád, hogy mi ez, vagy kik alkotják, ugye ez egy egyesület.
1: Igen, a Vajó az a Város és Folyó Egyesületnek a rövidebb neve. Ez egy civil szervezet, ami most idén lett 15 éves, és pont csütörtökön lesz a születésnapi buli, hogyha szeretnétek jönni, akkor szeretettel várunk, és igazából azért jött létre az egyesület, hogy így közelebb hozza a városlakókat, meg a Dunát egymáshoz, hogy az emberek meg a folyónak a kapcsolatát erősítse. Hát alapvetően ez főleg ilyen kísérletezéssel, meg ilyen mintaadó projektekkel próbáljuk elérni. Szerintem azok, vagy ami projekteket talán, amiket ismerhetek projektek, például a pesti alsórakpartnak a megnyitása, a Szabadsághíd, a Szabi híd, amikor le volt zárva, és programok voltak, akkor volt még a Vajókikötő, az Árasztópart Újbudán, meg például a római Szabadstrandnak a Szabadstrandnak az elindítása, vagy azért folytatott ilyen akciók, hogy az önkormányzat alakítson ki Szabadstrandot. Szóval így nagyjából ezzel foglalkozunk.
0: Hát nem tudom, hogy tehát említetted azt a projektet is, ami mentén te is bekapcsolódtál, de hogy van még más, amit kiemelnél, vagy ezek közül, amiket felsoroltál, vagy hogy te esetleg hogy vettél részt, mint várostervező?
1: Igen. Én hát most már azt hiszem, hogy 7 éve vagyok az egyesület tagja, és egy ideig munkavállaló is voltam, és akkor dolgoztam így szorosabban, vagy ilyen napi szinten ezeken az ügyeken. Talán azt emelném ki, hogy az egyik ilyen fontos eszköz, amit használunk, hogy ilyen kis beavatkozásokkal, például piknikasztaloknak, vagy padoknak, grillezőknek a kihelyezésével próbálunk elfeledett, vagy eddig máshogy használt Dunapartoknak a használatát katalizálni, meg hogy programokat szervezünk, vagy teret adunk arra, hogy így rajtunk keresztül városlakók könnyen tudjanak közterületeken programokat szervezni a városban, és valahogy ez a kettő nagyon így fontos, vagy ez így kiegészíti egymást, hogy így sosem csak infrastruktúrában gondolkodunk, hanem mindig úgy, hogy ez a kettőnek így nagyon együtt kell működnie, hogy így tényleg elérjük azt a hatást, hogy az emberek elkezdik megjegyezni, meghasználni ezeket a területeket, és hogy olyan szempontból kísérleti, hogy attól, hogy ilyen átmeneti beavatkozásokat használunk, ez nagyon jó arra, hogy leteszteljük, hogy valójában ott milyen igények vannak, ami nem feltétlenül magától értetődő, és akkor együtt dolgozunk önkormányzatokkal, hogy ezeket a tapasztalatokat be lehessen építeni, hogy az, amikor az önkormányzat eljut oda, hogy így nagy beruházás árán úgymond így betonba önti, vagy hogy tényleg kialakít így új burkolatokat, padokat, stb., akkor már egy olyan hosszú távú beavatkozás jön létre, ami tényleg a valós igényeket tudja kielégíteni, és akkor erre jók ezek a kezdeményezések. Szóval ez az, amit talán így kiemelnék.
0: Jó.
1: Így a Vajónál.
0: Köszönöm szépen. Így a Duna után lehet, hogy tovább haladnék a Tisza irányába, és akkor most Zsófit szólítanám meg. Te elsősorban a Tiszával foglalkozol, a Tisza vidékkel, és más vizek és tematikák mellett, de hogy a doktori kutatásod is erre alapszik, és emellett egy dokumentumfilm, amit Barta Mátéval közösen készítettetek, és Vad Vízország címre hallgat. Ennek mentén kérdezném azt tőled, hogy milyen nehézségekkel vagy milyen nehézségekkel küzd a Tisza vidék ebben a jelenlegi helyzetben a klímaváltozás és a drasztikus emberi beavatkozás következtében.
2: Ez nem biztos, hogy csak a Tisza vidékre vonatkozik igazából. Mondhatjuk, hogy az alföldi, meg dél-magyarországi régiót súlyosan sújtják ezek az aszályok most különösen, mert ezek mezőgazdasági területek, és a mezőgazdaságon keresztül érezzük ennek a hatását, az élelmiszer árak növekedésétől kezdve nagyon sok más faktoron keresztül mi is, akik csak a fogyasztói vagyunk ennek itt a városban. Szóval nem kifejezetten csak a Tiszára jellemző ez, hanem minden olyan területre, ahonnan az ember kivezette a vizet. És amikor arról beszéltél, hogy a városnak mi a legnagyobb problémája, az, hogy egy csatornaként tekint, egy csatornában vezetjük el a vizet. Igazából ugyanez igaz az egész tájra vonatkoztatva a tájléptékben is, hogy ugyanígy egy csatornaként tekintünk a folyóra, és a folyó vezeti el egy csatornaként a lehulló esőt és vizet, mert régen ezek a folyók a tájban sokkal nagyobb utat jártak be. Én a Tiszáról tudom elmondani azt, hogy a szabályozások révén 500 kilométerrel rövidült le a Tisza útja Magyarországon. Most ezt el tudjuk képzelni, hogy ez hatalmas terület és hatalmas út, amit azelőtt a víz bejárt, és a talajon keresztül, tehát beáztatta a talajt, beszivárgott talajvízként. A víz jelen volt a földben. Ugyanígy, tehát akkor történelmileg visszamegyek egy picit, hogy érthető legyen, hogy mi az, amit most tapasztalunk. Ez nem csak a klímaváltozás. Ez elsősorban egy rossz emberi tájhasználat, vagy egy berögződés, ami lehet, hogy akkor, amikor a 18. században a folyókat szabályozták, ez egy progresszív irány volt, és volt értelme, az volt a lényege a 19. században, amikor a folyószabályozások meg is valósultak a 20. század elejéig, hogy felszabadítsanak mocsaras lápos területeket, és gabonát lehessen termeszteni. Tehát volt egy ilyen felvilágosodás korabeli mérnöki ambíció ebben, hogy megnéztük, hogy nyugaton nagyon okosak, ebből inspirálódtunk, és nyugati mintára inspirálódtunk ebből, hogy mérnöki módszerekkel az ember a tájat a saját uralma alá tudja vonni, és akkor mennyire hatékonyak leszünk, mert a lápok, mocsarak lecsapolásával száraz területeket tudunk létrehozni, ahol gabonát tudunk majd termeszteni. Na most ezeken a területeken, amiket akkor kivontunk a víz járása alól, most kukoricát termesztenek az Alföldön, és már nem sikerrel, mert már nem nő a kukorica az Alföldön. Odáig jutottunk, hogy annyira kiszáradt a táj, hogy amiért a tájat kiszárítottuk, a gabonatermesztés, az már nem működik ebben a tájban. Ennek nagyon sok oka van. Egyik oka az, hogy nincs talajvízünk már, a másik oka nyilván az is, hogy egyre forróbbak a nyarak, és ez a kettő együtt, ez lehetetlenné teszi most már azt, hogy ilyen gabonakultúrákat termesszünk egy olyan talajon, ahol egyrészt nincs elég lehulló csapadék, és a talajban sincsen víz. Az, hogy a talajban nincsen víz, az részben köszönhető annak, hogy szabályoztuk a folyókat, kivezettük a tájból a vizet, és mivel kivezettük a tájból a vizet, mert ez nem kedvező a gabonakultúráknak, az áradások, az árvizek sem kedvezőek egy ilyen nagy gabona monokultúrának, akkor ugye az árvízkárokért lehet fizetni azoknak, akiknek elárasztotta a víz a területeit. Ugye ezért maradt ez a leszivattyúzás, visszaszivattyúzás a folyómederbe. Majd, amikor nincs víz, akkor oda nyúlunk, a furt kutakból öntözünk. Tehát két oldalról csapoltuk meg ezt a történetet, kivittük a vizet a tájból, és most már a talajból is. Tehát a jelenlegi helyzet az Alföldön, a Dél-Alföldön, a homokhátságon az az, hogy már a kutakban sincsen víz, amivel locsolni lehetne. És emiatt az, amit hallunk folyamatosan, hogy majd öntözéssel megoldjuk, ez a lehető legkontraproduktívabb, a lehető legrosszabb dolog, amit lehet tenni. És egy kicsit csapongt, amit sok felé, nem tudom, hogy így volt egy lineáris folyamata ennek a történetnek, hogyha nem, akkor légy szíves, irányíts vissza, megkérdezz bele.
0: Szerintem mindenképpen volt íve, de hogy kicsit így visszatérnék így ahhoz, amit említettél a szabályozással is, hogy nem csak maga a víz tűnt el, hanem mondjuk az ott élőknek a régi hagyományaik, vagy a népszokások, vagy bizonyos mesterségek, uh-huh. vagy életmódok, azok is eltűntek, vagy kezdenek feledésbe merülni, és hogy ez is így megjelenik mondjuk a dokumentumfilmetekben is nagyon szépen, és elszomorítóan. Igen, hogy valahogy még ezen a kérdésem felét, hogy az ott élők számára hogyan változtatta meg a vízhez való viszonyukat az, hogy tényleg leszabályozták a folyókat, és most már a kiszáradás szélére is kerültek.
2: Hú, ez egy bonyolult kérdés, mert az ott élők, tehát ártéri gazdálkodásra gondolunk, én ártéri gazdálkodással foglalkoztam egyébként a kutatásommal az elmúlt 5 évben, és ehhez kapcsolódóan a hagyományos ökológiai tudással és bölcsességgel, ami ezekben a gyakorlatokban tovább él, és egy másféle viszonyrendszert mutat meg. Nem ezt a monokultúrás leigázós, hanem egy ilyen kisebb léptékű, harmonikusabban a természettel élő együttélő viszony, ez az ilyen hagyományos gazdálkodás, de amikor azt kérdezett, hogy a szabályozás hogy befolyásolta az ott élők életét, ez annyira régen történt, hogy azok az életformák, amik a szabályozások előtti időkben voltak, azok már annyira régen eltűntek, hogy mi magunk sem emlékszünk rájuk igazából. A pákászat, a csíkászat. A pákászat, ami azt jelenti igazából, hogy a mocsarak és lápokban gyűjtögetett dolgokból élő emberek, akik haláztak, gyékénnyel foglalkoztak, számtalan egymás dologgal foglalkoztak, amit a mocsarakban összetudtak gyűjteni, vagy vadászni, és ez a fajta életmód, ez nem csak a folyószabályozással szűnt meg egyébként, hanem már a törökök idején, amikor el kellett menekülni, és nem tudták ezeket a hagyományokat ápolni, már akkor elkezdett ez tünedezni, mivel amikor jöttek a törökök, akkor bemenekültek az emberek a mocsarakba, nem tudtak földet művelni, és elvadult ez a táj már igazából a török hódoltság idején. Utána ehhez tértek vissza az emberek, hogy újra kitisztítsák ezeket a fok és csatorna rendszereket, hogy az ártéri gazdálkodás működni tudjon. Aztán jöttek különböző urbéri szabályozások, Mária Terézia korában, tehát hogy nagyon régre visszamegy ez, és még a folyószabályozások után is folytatták egyébként az ártéri gazdálkodást. Akiket most látunk, azok ilyen utolsó mohikánok, ahogy a nők maguk is megfogalmazzák, mivel nem az változott, hogy ez könnyebb vagy nehezebb, mint régen volt, hanem igazából a föld alapú támogatás rendszere változott, tehát nem az kap támogatást ezért a munkáért, aki ilyen típusú kisléptékű, mozaikos, ártéri gazdálkodást végez, hanem az, akinek nagy földek vannak a kezében, és azt szántóföldi művelésben műveli a mentett oldalon, tehát az árterektől mentesített szántóföldi gazdálkodásban levő oldalon. Tehát nem megváltozott a táj, de megváltozott a támogatási tájhasználati környezet is, és igazából, hogyha változna valami ebben a támogatási környezetben, akkor ösztönözve lennének a gazdák arra, hogy visszatérjenek ilyen típusú elárasztásos, vizes gazdálkodási formákhoz. Ezek alapvetően sokkal nehezebbek. Azért nem művelik ma így a földeket, mert aki elárasztott területen dolgozik, ott nem fog tudni traktorral bemenni, nem fog tudni gépi munkát végezni. Oda kicsi területeken lóval lehet bemenni, vagy kézzel kapálni. Tehát van egy ilyen kényelmi, hatékonyságbeli faktor. Ez nem szolgálja ki hatalmas léptékű termelést. És talán pont ez az, amihez vissza kéne térni, ahhoz, hogy rugalmasabban tudjuk alkalmazkodni a környezeti viszonyokhoz. Mert a nagy léptékű termelés, az pedig az öntözésre hagyatkozik most ebben a helyzetben.
0: Igen, köszönöm. Lehet, hogy ezen a ponton átérnék Ágneshez, mert láttam, hogy megszólítva érzi magát szintén, és így, mint a vízkoalíciónak a munkatársához is fordulok hozzád, hogy ugye az Alföldön is és országszerte is így évről évre drasztikusabb ez a szárazság, a vízhálózatnak az elavultsága, meg vagy éppen a teljes hiánya miatt. Ugye egyre nagyobb a vízszegénység is az országban, de nyilván a gazdálkodókat is ugyanígy érinti ez a probléma. És hogy mielőtt még a témára magára rátérnénk, még arról szeretnélek kérdezni, hogy mi is a vízkoalíció, és kik és miért hozták létre, ezt röviden el tudnád nekünk mondani.
3: Próbálom, röviden. És részben azért küzdünk, amit most mondott Zsófi, tehát, hogy a támogatási környezet megváltozzon. Tehát a vízkoalíció egy érdekérvényesítő szervezet, bármilyen meglepő, de lakossági elégedetlenségből indult. Tehát, hogyha pár ember elégedetlen valamivel, abból lehet egy ilyen 40-50 tagszervezetet tömörítő koalíciót létrehozni, nyilván ehhez kell néhány év. És hát lehet azért sikereket is elérni, nem mondom, hogy mindent, amit célul tűztünk ki, azt már sikerült, de azért elég sok minden. Tehát ez egy érdekérvényesítő szervezet, ami úgy indult egyébként, hogy egy vecsési lakos elégedetlen volt a folyóvíz minőségével, tehát a csapvíz minőségével, ami rendszeresen barna volt, meg büdös, meg ilyesmi. Ez Budapesten nem tudom egyébként mennyi ötöket érint, de itt kevésbé probléma, az agglomerációban nagyon nagy probléma a vízminőség, meg a hálózat állapota is. Budapesten egy kicsit jobb a helyzet, és akkor ezt kiírta a Facebookra, hogy általában mi ugye szoktuk az ügyeinket intézni, és az volt a nagyon nagy mázlia, hogy egy közösségszervező, a Civil Kollégium Alapítvány egyik közösségszervezője, benne volt ebben a Facebook csoportban, és olvasta ezt a felháborodást, és akkor így eltűnődött ezen, és hogy megkereste ezt az illetőt, beszélgetett vele, és akkor arra gondoltak, hogy hát lehet, hogy ez nem egy ember problémája, hanem valószínűleg mások is hasonló problémával küzdenek, vagy találkoztak, és elkezdték ezt felmérni, és akkor kiderült, hogy igen, ez sokak problémája a Vecsésen is, illetve az egész térségben, és akkor ez a közösségszervező arra gondolt, hogy akkor erre fel kellene építeni egy érdekérvényesítő kampányt, mert úgy lehetne elérni valamit, nem egyedül és nem a Facebookon, és megkeresve ugye azokat a döntéshozókat, akikről azt gondolta, hogy ebben a kérdésben állást tudnak foglalni, vagy segíteni tudnak. Ilyen az önkormányzat, kiderült, hogy az önkormányzat nem igazán tud, ugye az önkormányzatok, hát a fele a Magyarországon működő vízszolgáltatóknak körülbelül fele van önkormányzati tulajdonban, a másik fele állami. Tehát sokkal inkább a vízszolgáltatóhoz érdemes fordulni, hogyha ilyen jellegű probléma van. Őket is megkerestem. Lényeg az, hogy ez sok szakember bevonásával, akiktől választ vártak arra, hogy miért ilyen a víz, mi lehet a háttér, milyen okok lehetnek a háttérben. Erre elment úgy 2 év, tehát arra, hogy így mindenféle ismereteket begyűjtsön ez a pár összemerbúválódott ember, és aztán 2021, tehát ez 2019-ben volt, és 2021 őszén megalakult a vízkoalíció, ami ugye, ahogy mondtam, a Civil Kollégium Alapítványnak, ez egy 30 éve, több mint 30 éve Magyarországon érdekérvényesítéssel foglalkozó civil szervezet, annak egy kampánya gyakorlatilag, és akkor célul tűzte ki azt, hogy jó minőségű, egészséges, és mindenki számára hozzáférhető vízért küldjön Magyarország összes lakosa számára, tehát ez volt így az alapvető cél. Útjára indított egy petíciót is, amit a mai napig megtalálhattok az A Hangon egyébként, és még mindig alá lehet írni, a tiszta vizet a poharainkba, amit természetesen a legfelsőbb döntéshozókhoz, tehát a magyar kormányhoz címzett. És akkor utána minden évben, hát nyilván elkezdett működni ez a szervezet, első, tehát a megalakulás akkor egyébként már 25 civil szervezet, 5 szakszervezet és 5 önkormányzat csatlakozott hozzá, és az a másik, amit fontos és kiemelnék, hogy ebből a szempontból eléggé egyedülálló a koalíció, mert hogy civil szervezeteket, önkormányzatokat és vizes szakszervezeteket tömörít. Most olyan 40 tagja lehet, volt már 50 is, tehát ez egy kicsit változó, mert van, amikor valaki kilép, újak belépnek, de hogy körülbelül ilyen az arány, és olyan 7 önkormányzat, 3 szakszervezet, egy önkormányzati szövetség, sőt most már egy cég is pártoló tagunk. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekesen növekvő valami, mint a kisgömböt. És aztán minden évben azóta a vízvilágnapja, tehát március 22-e köré szervez egy vízhete nevezetű eseményt a vízkoalíció, ami azt jelenti, hogy országosan vizes eseményekre hívják fel a helyi civil szervezeteket, illetve azokat a helyi csoportokat, akik valamilyen helyi vizes ügyel, vizes problémával foglalkoznak. Ez elsősorban alapvetően az elmúlt évben már nem, tehát mondjuk az első 4 évben, 3-4 évben a vezetékes ivóvízhálózattal kapcsolatos problémák voltak, ez kiderült a szervezet számára, de szerintem erről majd kicsit inkább más pontnál beszélek, hogy ugye alapvetően a magyar víziközmű hálózatok a katasztrofális állapotban van, és a problémáknak a nagyon nagy része ebből fakad. Rengeteg a csőtörés, olyan évi 100 000 közeli csőtörés van, tehát naponta 10, így országban ez átlagosan. Ezen a kitermelt és tisztított ivóvízünknek a 20-25%-a elfolyik, tehát amikor azt veszük itt, hogy nincs víz, akkor közben iszonyan elpazaroljuk azt a vizet, amit egyébként már kitermeltünk, meg tisztítottunk, tehát már jó sok pénzbe került nekünk. Tehát, hogy alapvetően ezek a problémák vannak a háttérben, de most a koalícióról még annyit, hogy ugye itt érdekérvényesítés, tehát elkezdett ezeken az eseményeken, nyitó eseményeket szervezni ezen a vízhetén, amikor is mindig bemutatta az aktuális tanulmányát, vagyis felkértünk egy vízépítő mérnököt, aki elkérte a vízszolgáltatóktól azokat az adatokat, amiket egyébként a honlapjukon nyilvánosan szerepeltetniük kellene, de többnyire nem szoktak, hogy milyen, hogyan működnek, tehát mennyi a csőtörés náluk, mennyi a vízveszteségük, milyen tempóban újítják fel a vezetékhálózatot, stb. Ezek olyan adatok, amiknek egyébként plastikusnak kellene lenni, és meg is van a szolgáltatóknak, de nem szívesen osztják meg azért, főleg az állami szolgáltatók. És akkor ezekből minden évben egy tanulmányt készített, illetve felkérte ugye a vízkoalíció ezt a mérnököt, hogy minden évben készítsen egy tanulmányt a koalíció számára, és ezen a nyitó eseményen mindig bemutatjuk ezt a tanulmányt, és nézzük, hogy van-e változás, tehát hogy a tendenciák romlanak-e, vagy javulnak, történik-e valami, tehát itt nagyjából ugyanazokat a paramétereket nézzük. És hát nyilván ezt megpróbáltuk minél inkább megjeleníteni a médiában, és minél több helyen, és azért szép lassan eljutottunk így a társadalom ingerküszöbéig is, meg a média ingerküszöbéig, és végül a döntéshozó ingerküszöbéig is, és azért már olyanok vannak mögöttünk, hogy ugye egyrészt van egy követeléslistánk, ezt nem mondtam, ami kicsivel később, azt hiszem 2023-ban fogalmaztuk meg, egy bakancslistának neveztük, 12 pontos követeléslista, mert ugye magyarok vagyunk, tehát 12 pontnak kell lennie, hogy mit szeretnénk elérni, és ezt rendszeresen próbáltuk ugye a döntéshozó felé tolmácsolni, és ebben például szerepelt, hogy legyen a vízügyi ágazatnak egy külön dedikált államtitkára, vagy egy olyan képviselője, aki nem volt korábban, tehát az Energiaügyi Minisztériumon belül nem volt. Ez lehet V. Németh Zsolt személyében, tehát ez például részben valószínűleg a mi követelésünk is. Aztán, hogy kezdje el felmérni az Energiaügyi Minisztérium, illetve hát ugye hozzátartozik a vízágazat, hogy mekkora probléma van egyáltalán az országban. Tehát legyen egy kockázati felmérés, hogy hol a legnagyobb probléma, hol kellene először beavatkozni. Legyen egy csőcsere program, tehát legyen egy ütemezett program, hogy mikor mit csinálnának, milyen tempóban, hogy fognak ezek a dolgok megtörténni, ilyesmi. És akkor ezeket azért itt szép lassan meghallották, úgyhogy mögöttünk van már egy, tehát az, hogy lett egy államtitkára az ágazatnak, a Fenntartató Fejlődés Bizottságban elő tudtuk adni, hogy milyen követeléseink vannak, és mit várunk, hogy mi történjen meg a vízügyi ágazatban. Voltunk tárgyaláson a minisztériumban, a kormány infon szerepelt 2023-ban Gulyás Gergely elmondta, hogy akkor felkérte Lantos Csaba energiaügyi minisztert, hogy akkor dolgozzon ki egy programot arra, hogy mi fog történni, tehát az is így eléggé visszhangzott azzal, amit mi kértünk már ugye pár évvel korábbi óta, hogyan lesz fenntartható az egész, illetve azt is megtudtuk azóta, hogy 2023-ban az volt egyébként a vízügyi ágazat mélypontja, akkor 150 milliárd forintot beletoltak Süttyomban, mert akkora volt a probléma, hogy ilyen tűzoltásszerűen egyszerűen rá kellett fordítani ennyit, mert lett volna, ahol már nem folyt volna a csapból a víz, tehát olyan szintű problémák voltak. Majd erről is beszélek, hogy ugye az a probléma ezzel, hogy amíg folyik, addig nem látjuk, hogy mekkora a gond a háttérben. Tehát úgy látszik, hogy meghallották a hangunkat, és közben hát tényezővé vált a vízkoalíció, tehát ha bármi dolog felröppen a médiában, ami a vízzel kapcsolatos, hogy mondjuk legyen sávos a vízdíj, vagy valami, akkor most már megkeresnek bennünket. Tehát, hogy olyan szempontból a vízkoalíció, hogy a vízzel kapcsolatos civil szervezetnek minősül, akiktől érdemes megkérdezni, hogy akkor nekik mi az álláspontjuk egy ilyen adott kérdésben. És akkor annyit mondanék még, hogy 2024 őszén tűnöttünk el azon, hogy oké, hogy foglalkozunk a vezetékes ivóvízzel, de hogy van egy olyan társadalmi csoport, akiknek még csak nincs is, tehát hogy problémás a vedetékes ivóvíz, de van, akinek nem ez a problémája, hanem az, hogy nincs vedetékes ivóvíz a háztartásában, és hát nem is kevés állampolgárt érint egyébként Magyarországon, majd Gergő fog erről szerintem bővebben beszélni. És akkor megkértük a PAD alapítványt, hogy készítsen erről egy kutatást, hogy hányan élnek vedetékes ivóvíz nélkül, kik tudnak tenni, hogyan jutnak vízhez, milyen területen élnek, összefügg ez a lakhatási szegénységgel, stb. Ebből készült egy tanulmány, és ez a tanulmányhoz egy dokumentumfilmet is készítettünk, ez a vízszegénység ezer arca, ezt a YouTube-on egyébként meg lehet nézni. Amikor ezt a filmet készítettük, akkor rájöttünk, hogy a vízszegénység nem csak szociális szempontból közelíthető meg, tehát hogy úgy mondjam, a vízzel való kapcsolatunknak a perspektíváját kinyitott ez a film, mert hogy kiderül számunkra, hogy vízszegénység úgy összességében jellemzi az országot, és akkor többek között, amiről a Zsófi is beszélt, és mi úgy neveztük el, hogy van az infrastruktúrális vízszegénység, ez ugye a hálózattal kapcsolatos, amikor néhány napig nincs víz, vagy mondjuk Solymáron ugye hetekig nem volt, meg azért ez így elő szokott fordulni, vagy egyszerűen csak olyan minőségű, hogy nem tudjuk használni. Van a szociális vízszegénység, amikor ugye egy bizonyos társadalmi csoport egyszerűen nem jut hozzá a mindennapi vízhez, vagy csak nagyon nehezen. Van ökológiai, és az ökológiai részben összefügg egzisztenciális vízszegénységgel, hiszen ma már valóban, főleg a homokhátságon, de ugye a sivatagosodás az egyébként a magyar alföldet érinti, és a magyar alföld, nem tudom ki emlékszik még az általános iskolai földrajz tanulmányairól, de az Magyarország kétharmada, tehát ez így a Balatonig tart, és így Budapest alatt, tehát az jóval nagyobb, mint a homokhátság, és gyakorlatilag az a prognózis, hogy az ugyanúgy el fog sivatagosodni. A homokhátság az már nagyjából az, de legalábbis minimum fél sivatag. Tehát kiderült, hogy itt már gazdák nem tudnak gazdálkodni, tehát itt már nem tudnak megélni abból, amiből évekig, évtizedekig éltek, tehát konkrétan egzisztenciális problémákat okoz számukra a vízhiány. És akkor elkezdtünk ezzel is foglalkozni, és ennek lett az az eredmény, és mindjárt befejezem, hogy idén kinyitottuk ezt a vízzel való foglalkozást, és behívtunk partner szervezeteket, többek között, akik a tájvíz segénységgel, illetve a vízpótlással foglalkoznak, ez ugye a vízválasztó mozgalom, a zöld gerilla mozgalom, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége, hát nagyjából igen, és vízőrzők, elmentünk egy ilyen elvonulásra, ahol átbeszéltük, hogy közösen kellene, hogy össze kellene fognunk még jobban, tehát ezt a koalíciót úgy nézzük, még jobban kibővítenék, mert együtt tudunk elérni valamit. Tehát ők is külön küzdenek a döntéshozóval, hogy a tájvíz szegénység területén el tudjanak érni valamit, meg mi is, és akkor így kvázi a vízkoalíció idén azt mondhatjuk, hogy egyfajta ernyő szervezetté alakult, és ezek a partner szervezetek beszálltak, és akkor megpróbálunk közösen érdeket érvényesíteni ezen a négy területen, tehát gyakorlatilag a területi vízgazdálkodás, az ivóvíz, a szennyvíz, az egy másik probléma, majd lehet, hogy egy kicsit arra is kitörünk, mert egyébként a vízbázis sok homoly összefüggésben van, illetve a vízszegénység kérdése. Tehát ez a négy terület, amivel innentől foglalkozni szeretnénk. Nagyjából ezt tudom elmondani.
0: Köszönöm szépen. Hát ha már szóba jött a vízszegénység, akkor lehet, hogy most tovább is haladnék Gergelyhez, a PAD alapítványnak is a tagja, és hogy ugye szóba jött mi a vízkoalíció kezdeményezésére készült el kutatás és kiadvány, hogy erről ha kicsit kitérnél, meg a Vízi Igazságosság című kezdeményezésetekre is, hogy ami elsősorban, amit először szeretnék kérdezni, vagy így információt kérni így azok számára, akik mondjuk nem lennének tisztában azzal, hogy mi is a PAD alapítvány, vagy hogy kik alkotják.
4: A PAD alapítvány egy környezeti igazságossággal foglalkozik. Budapesti székhelyűek vagyunk, de így az országban, még kelet-közép-európai régióban dolgozunk, akár civil szervezetekkel, egyetemekkel, kutatóintézetekkel, különböző szövetségekben. Fontos számunkra téma alapú szövetségek, meg platformok alakítása. Ugye a környezeti igazságosság koncepció, és nem akarok ezt szertágazon bemenni, itt az a fő szempont, hogy a környezeti javak, meg a közszolgáltatások azok hogyan osztanak el a társadalomban, különböző társadalmi csoportoknál, milyen egyenlőtlen hozzáférési egyenlőtlenségek vannak, és a témáink külön, tehát akár hogyha mondjuk egy édesvízi, akár a Balaton nézzük egy ökoszisztémát, vizsgálunk, vagy akár a városi szegregátumok, főleg romák rakta szegregált településrészek helyzetét, ott mindig ilyen szituatíve választjuk ki ott a helyi csoportokkal, hogy akár mondjuk, hogyha mint a víz, mint egy közszolgáltatás, vagy ilyen közjónak a helyzete, hogy mik a fontos szempontok, és milyen eszközökkel lehet egy közös platformot teremteni a különböző szereplők között. Meg azt vettük észre, hogy sokszor egyrészt narratívák vannak elbújtatva, vagy nem felhangosítva, és annak is teret kell engedni. Másrészt kellene ilyen közös nevezők, amiket elkezdjünk közösen keresni. És így jött a vízszegénység kutatás is, ahol ott nagyon sok hiedelem, jó pár hiedelemmel találkoztunk. Akár mondjuk az ilyen víz, vagy az ilyen szegregátumok, vagy szegény leszakadó település részekben többségi társadalom sokszor az gondolja, hogy sokkal pazarlóbb a vízfogyasztás, mint mondjuk egy középosztálybeli városrészekben, és sok terepi kutatás alkalmával ez kiderül számunkra, akár terepi megfigyelései családoknak, a családokkal való közös akciókban, meg az ő életüknek a nyomon követésében, hogy sokkal tudatosabban, pont a szükséghoz a tudatossággal használják a közszolgáltatásaikat, és így a víz használat is sokkal tudatosabb, ami a szükséghoz, de így akár így naponta egy főnél akár ilyen 30-40 liter vizet használ csak el, ami egy átlagos középosztálybeli háztartásban élő főnél ilyen 180-190 liter napot is simán eléri az vízöblítéses vécét nézve, vagy a fürdőszoba jelenlétében. És ez fontos számunkra, hogy olyan eszközöket találjunk helyi csoportokkal, különböző akár kutatóintézetekkel, ami egy ilyen közvetítő eszköz tud lenni, akár mondjuk művészeti vagy kiállítási eszközökkel közelebb tudjuk ezeket a témákat hozni a többségi társadalom, vagy a szélesebb közvélemény számára. És akkor például a vízszegénység kutatásánál olyan kiállítást hoztunk létre, ami sokkal interaktívabban mutatja be ezeket a helyzeteket, tehát ilyen láthat szembesülnek a látogatók azzal, hogy mondjuk egy napi négy óra vízfordás kell egy háztartásban valakinek azért, hogy ezeket a napi víz szükségletet beszerezzem, miközben pár negyed évvel kevesebb vizet fogyaszt egy ilyen háztartás, és hogyha mondjuk ezt egy középosztálybeli ugyanilyen háztartásban vízfordással kéne megoldani, akkor az ilyen napi 10-12 óra lenne egy valakinek a háztartásból, és ezeket az ilyen egymás mellé tevések, vagy szemléltetések, ezek így fogódzókat tudnak adni a látogatók számára. Vagy akár egy kicsit így visszatérve, csak így szóra a Balatonra, így akár a Flóra és a Zsófi szemléltében, az csak érdekes volt a csatorna, meg az elfolyatás tartatlan szemléletét felhozták. És ez ugyanez igaz egyébként egy tavi rendszernél, akár a Balatonnál is, hogy ott ugye ilyen medencének gondoljuk el, ahol egy ilyen rögzített magas vízszint kell, és igazából azt kell kiszolgálni, hogy a turisztikai szempontból megfelelő, stabil vízszint legyen, de az emberek megijednek attól, hogyha mondjuk csökken vagy változik a vízszint, miközben az egy természetes, vagy egy állapot a Balatonnak, amivel együtt lehet élni, meg nagyon több évszázadig együtt éltek a különböző tájhasználók a Balatonnál, és ezt is egy platform keretében lehet ezeket a témákat előhozni, ahol ilyen kifejezett kampányok vannak akár a fürdőzők számára, a horgászok számára, ahol egymás ilyen dialógusban, párbeszédben együtt ezekre a kérdéseket közelebb lehet hozni.
0: Igen, és akkor ezek közé tartozik a Balatórium és a Szabadon Balaton is?
4: Igen. És mind a kettő, akár a Szabadon Balaton ez egy platform, maga a PADI is szervezetként működik, ahol különböző szakemberek, antropológusok, geográfusok, vízimérnökök, etnológusok, etnobiológusok projekt témák szintjén együtt dolgoznak, és különböző témákat helyezve egy platformot teremtenek egyes témáknak, és a Szabadon Balaton is így jött, hogy hát vízügyi szakemberek, társadalomtudósok, ökológusok együtt szerettek volna Balatonnak a természetközeli vagy természettel együttműködő szabályozásának, kezelésének egy platformot teremteni. És akkor a Szabadon Balaton, mi a Balatonnak ennek a témája akkor így csoportosult. És a Balatórium, ugye még egy ökológiai kulturális programsorozat, ami különböző elemeivel, akár ilyen különböző tudománykommunikációs elemekkel, ami lehet egy strandnak a algabárja, vagy egy olyan bárja, ahol így közelebb hozzuk a Balatonnak a különböző természeti jelenségeit, mint egy algavirágzást, vagy különböző a nádas fontosságát, kitalált koktélokkal, meg akár ilyen kis falatkákkal, amik kapcsán a strandlátogatók oda jönnek a Szabadon Balaton bárba, és elindul egy olyan párbeszéd, ahol utána mindennapi nyelven jobban megismerhetik azokat a folyamatokat, amik így akár lakosként, akár üdülőként, akár turistaként így nem tudatosul bennük a tájhasználat közben.
0: Köszönöm szépen. Így mindannyiótokhoz lenne akkor így kérdésem, ugye mindannyian máshogy kapcsolódtok a vízhez, vagy esetleg más természetes vízben merültetek el jobban a munkátok során, és hogy én, mint mondjuk átlagember kérdezném azt, hogy tehát mi az elég ahhoz, hogy mondjuk a vízzel kapcsolatos problémákat elegendő csak felismernem, vagy hogy nem tudom, elegendő az, hogy mondjuk jobban odafigyelek a vízfogyasztásomra, vagy mondjuk támogatok olyan szervezeteket, akik vízszegénységben élőkkel foglalkoznak, vagy inkább valami radikálisabb kiállásban kellene részt vennem, vagy hogy mi számotokra mondjuk mi lenne az a javaslat, vagy ami eszetekbe jut, hogy mit kellene tenni, vagy lehet ezt rangsorba állítani, vagy nem is tudom, hogy mi erre a jó módszer, ha van egyáltalán.
3: Jó, én kezdhetem. Majd lőjetek le. Hát egyrészt igen, nagyon sok mindent lehet tenni az egyén szintjén is, és kell is. De azt gondolom, hogy azt látni kell, hogy ez egy sokkal komplexebb és nagyobb probléma most már, tehát ez már túlnőtt rajtunk. Tehát ugye a víz bázisunk, illetve az összes vízünk, amit fel tudunk használni Magyarországon, az a talajban van, meg a tavainkban, meg a folyóinkban. Ebből iszunk, ebből csinálunk, amit a vízzel csinálunk. És ugye, hogyha ez fogy, akkor igazából otthon sok mindent tehetünk, de alapvetően az ezzel a vízbázissal való gazdálkodást kellene megváltoztatni. Tehát ehhez mindenképpen nyomást kellene gyakorolni a döntéshozóinkra. Tehát mindenkit arra bátorítok, hogy egyrészt igen, támogasson olyan szervezeteket, ő maga is lépjen be, és próbálja segíteni, mert amíg ez a komplex dolog nincs megoldva, és amit ugye a Zsófi is itt körbejárt, meg a Flóra is, tehát hogyha az a víz, tehát a felszín alatti vizeink szintje évi 2-5 cm-rel csökken, de ez az átlag, van, ahol sokkal inkább. És valóban a homokhátságon a kutakat évente több méterekkel újra és újra kell, új kutakat kell fúrni, mert már nincs víz. Ott, ahol mondjuk, nem tudom én, 25-30 évvel ezelőtt még 5 méteren volt víz, és most 80-100 métereken sincs. Tehát, hogy, és ugyanez igaz, tehát a Duna szintje is csökken, víz szintje is, ez néha észrevehető is. Igaz, hogy van ebben változás, de van ebben egy csökkenő tendencia. És közben itt van a klímaváltozás is, tehát, hogy ami meg ugye szintén olyan, mint egy rajtunk kívül álló ok lenne, de valójában az se az, mert az is összefügg azzal, hogy hogyan működünk és hogyan használjuk a környezetet. Tehát, hogy azért az se, a felett se tekinthetünk így el nagy vonalúan, de hogy alapvetően ez az első, tehát hogy szerintem sokkal kevesebb víz érkezik a Kárpát-medencébe, amikor jön hirtelen nagy árhullámok, akkor azt kiengedjük az országból, ez nyilván orbitális marhaság, tehát azt mind itt kellene tartani. Ehhez valóban a tájban meg kéne keresni a víznek a helyét, amihez új szabályozás kellene, hogy a gazdáknak érdekük legyen felajánlani a területüket. Amíg ez nem történik meg, addig az a víz nem fog itt maradni. Ezt a szabályozást mi nem tudjuk meghozni, csak a döntéshozóink tudják meghozni. Tehát rájuk kell nyomást gyakorolnunk. És ezen kívül pedig nyilván meg el kell írnunk, hogy mondjuk amikor a vízhálózat felújítására szánnak évi 200 milliárd forintot, amúgy az állami számvevőszék 2024-es tanulmánya szerint aki körülbelül ugyanazokra az eredményekre jutott, amikre a vízkoalíció, a következő 15 évben olyan közel 4000 milliárdot kellene sürgősen elkölteni, csak ahhoz, hogy a mostani színvonalon legalább fenntartható legyen, akkor az édeskevés egyrészt, főleg, hogyha annak a felét nem a lakossági vízi közmű javítására fordítják, hanem ipari-parki beruházásokra, ahol érdekes módon mindenhol akkumulátorgyárak nőnek ki utána. Tehát, hogy így nyilván az a víz nem fog megmaradni, nem szabadna vízgyarmatosító beruházásoknak teret engedni az országban. Az akkumulátorgyártás egyértelműen az, de nem csak az.
2: De hát mesterséges intelligencia.
3: Mesterséges intelligencia, így van, tehát ezek az adatközpontok, amiket most csinálnak, ez ugyanúgy, tehát ez borzasztó nagy baj, és ugye úgy tekintünk a magyar vízkincse, mint amelyik így ilyen soha véget nem érő valami, ami már nagyon régóta, soha nem volt igaz, de most már végképp nem tekinthetünk így rá. És a személy az átlagember szintjén pedig azt gondolom, hogy olyanokat lehet tenni, hogy például megfizetjük a víz valódi értékét. Nem tudom, hogy ki tudja, de ma egy liter tisztított csapvízért, ami otthon kifolyik a csapból, azért 30 fillért fizetünk átlagosan. Nem pont egyformák az árak az országban, de ez az átlag. Mindenki elgondolkodhat azon, hogy mennyire vesz egy fél literes ásványvizes, palackásványvizet, és akkor összevetheti. Ennek nyilvánvalóan az a következménye, és körülbelül olyan 2000 forint, egy bruttó 2000 forint egy átlagos magyar vízfogyasztó havi vízszámlája. Ezen is el lehet tűnődni, hogy mit lehet ma 2000 forintért venni, és emellé tegyétek oda, hogy egyébként a víz az, ami nélkül 3 nap után nem élünk. Tehát a víz nélkül egyszerűen nem tudunk életben maradni. Alapvető élelmiszer, továbbra is 27% áfa van rajta, pedig alapvető élelmiszer, tehát ez is az egyik követelésünk, amit még nem sikerült elérnünk. A vízi közmű adót azt már kivezették, tehát még plusz adó is volt rajta, tehát minden is, és emiatt pazaroljuk a vizet. Tehát nagyon olcsó a víz, nincs értéke számunkra a víznek, ezt nagyon fontos lenne tudatosítani, tehát nagyon kellene az edukáció is. Az állami számvevőszék jelentése szerint az utóbbi 10 évben 16%-kal nőtt a vízfogyasztásunk. Ugye azért pazaroljuk, és azért olcsó, mert rezsicsökkentés, mert 2013-as, 13-ban megállapított 2009-es árat fizetünk ma a vízért. Tehát azt az árat, na most akkor mindenki eltűnődtett azon, hogy egyébként milyen áremelkedés volt azóta, élelmiszer meg egyéb szinten. Az energiaárak kilőttek, a tisztított ivóvíz előállítása az, amit a földből kell kivenni, alapvetően energia szükséges. Tehát a vízszolgáltatók azok gyakorlatilag a csőd szélén tántorognak, és ilyen megpróbálják, a tűzoltásra van elég keretük. Az ágazatban dolgozók előregedettek, tehát nagyon öreg a korfa, elmenekülnek, senki nem szeretne 0 fokban csőtörést ásni, vésni, csövet cserélni, főleg nem nagyon csekély fizetésért, tehát az energiaügyi ágazatban a legkevesebbet a vízügyesek keresnek. Tehát nagyon sok összetevős a probléma, és ez azt jelenti, hogy nyilván nagyon fontos, hogy egyéni szinten tegyünk sok mindent, tehát mondjuk próbáljunk otthon olyan módon bánni a vízzel, hogy tudatosítjuk magunkban a víz értékét, nem pazaroljuk, az szörnyű, hogy a vizet tisztított ivóvízzel húzzuk le, és stb., de mondjuk ehhez is megint a döntéshozó kellene, hogy mondjuk a szürke víz technológiát ugyanúgy támogassa, mint például a hőszigetelést, vagy ilyesmit, tehát bizonyos szempontból fontosabb lenne, mert víz nélkül nem tudunk élni, fázva meg azért még valamennyire tudunk, bár nyilván az sem kellemes, de hogy azért itt is van azért némi különbség. Ne csináljunk olyan kertet, ami fenntarthatatlan, tehát ugye én az agglomerációban élek, ezt látom, tehát a Pázsit az kb. A legfenntarthatatlanabb dolog, iszonyú mennyiségű műtrágyát igényel és vizet főleg, a klímaváltozás miatt is abszurd, olyan módon próbáljunk élni a társadalomban, hogy a közösségi luxust valósítsuk meg, ezt lopom ezt a dolgot Köves Szandrától, és ne az egyéni, tehát hogy legyen jó minőségű úszodája egy agglomerációs településnek, vagy akár többnek, de nem kell minden ötödik, hatodik kertbe úszómedence, mert az is fenntarthatatlan. Tehát ezeket nagyon fontos lenne tudatosítani. Tehát nagyon sok apró dolgot tudunk tenni, ne szennyezzük el a kutunkat, ne szennyezzük a talajt, mert az alatt van az az ivóvíz, amit aztán megiszunk. Az emésztőnek az oldalát ne üssük ki, jó magyar szokás, mert a szennyvíz az visszakerül abba az ivóvízbázisba, amiből kivesszük a vizet után, amit megiszunk. Tehát ez mind összefügg, és mind arra fel kell mindig gondolni, hogy ez ugyanaz a víz. Tehát egy vízről beszélünk, és hagyok mást.
4: Nekem ami most eszembe jutott, hogy egyrészt igen, szerintem is az a rendszer szintű megoldások, azok az alapvetője a víz tudatos használatával. Másrészt érdemes akár a vízdiaknak egy ilyen sávosságot is, mert az nem mindegy, hogy még egy alapszükséglethez kell, már egy luxus fogyasztáshoz használjuk a vizet, de a vízkoalíció is beszél, hogy egy alapszükségletnél egy fontos, egy megfizethető, vagy akár egy ingyenes áron biztosítani, fontos az biztosítani a vizet, de viszont egy magasabb akár luxus fogyasztásnál, akár úgy, mint egy progresszív adózásnál meg lehet már egy bizonyos fok fölött, vagy egy ilyen középosztályból fok fölött, pedig már egy sokkal súlyosabb árazás kéne a víznél. Másrészt, amiben nagyon hiszük, ezek a közös narratíváknak a megalkotása, már sokszor az hiányzik a közös cselekvéshez is. Akár mint nézzük a Balatont, hogyha nem a két szélsőséget látja, mondjuk a többségi társadalom, hogy vagy teljesen szabályozott, vagy akkor hagyjuk magára, és a természetesség alatt azt értik, hogy hagyjuk magára, és ettől nagyon sokan megijednek, hogy akkor ott minden elbúrjánzik, és nem lehet hozzáférni, hanem azt nagyobb tömegekkel tudatosítani, meg egy platformot adni annak, hogy igen, a Balaton is, mert nagyon sok tájunk, az egy ember által kezelt táj, és nem az a baj meg van, hogy ember által kezelt, hanem hogy az ember által kezeltség az, hogy tud együttműködni a más természeti elemekkel, meg az egységbe, és ez egy fontos szempont, hogy ezek a félelmek, akár döntéshozói, akár mindennapi ember szintjén, ezek felülíródjanak.
0: Igen, meg így tulajdonképpen nem csak a saját vizeinktől vagyunk, vagy természetes vizeinktől vagyunk elidegenedve, hanem bármilyen természeti kapcsolattól, és nem csupán a városokban, hanem mondjuk ugyanúgy vidéken is ezzel, amit a Zsóf is említett. Tehát ez a utak fúrása, állandó öntözés, ez ennek a természetes viszonynak a megfordítása, és az, hogy át akarjuk venni az irányítást tulajdonképpen a természet felett. Hogy nem tudom, hogy még Zsófi vagy Flóra, hogy bennetek maradt-e még ezzel kapcsolatban valami, ami így kiemelnétek, vagy mit láttok mondjuk megoldásnak, vagy lépésnek még?
2: Hát ha az egyéni szintnél maradunk, akkor szerintem azt, hogy így mindenki azt teszi, amire módja van, mert meg adottsága, meg tehetsége, meg elhivatottsága, meg lendülete, meg ideje, mert szerintem amikor ilyen nagyon nagy dolgokat kell megjavítani, az tud egy kicsit ilyen sokkoló is lenni, hogy akkor hát ezt egy egyéni szinten ezt nem is lehet, de mondjuk, tehát én nem vízügyi szakember vagyok, én egy képzőművész vagyok, és azért foglalkozom a vízzel, mert a szívügyem és fontos számomra, és a saját eszközeimmel találtam meg arra a módot és az utat, hogy egy hatást tudjak gyakorolni ebben, mondjuk egy film elkészítésén keresztül. És szerintem azért ez is ugyanannyira tud fontos lenni, mert hogyha azt érezzük, hogy egy téma olyan nagy, hogy nem férünk hozzá, és nem tudunk semmit tenni, akkor jön sokszor ez a paralízises állapot, hogy akkor majd várjuk, hogy a döntéshozók csináljanak valamit. Most ilyen nagyon triviális.
5: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió. Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Ez alamecsú hangja.
1: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le búbánatos passziánszá.
2: La programación que se hace durante toda la semana se retransmite el viernes y un pedacito del sábado en la madrugada, que es a las 4 o 5 de la madrugada. Pero pues que antes no había eso en Berlín, o sea, no había un espacio para radio no comercial dentro del espectro de FM, y ya ahorita desde hace 3 años ya existe, nuestra licencia va a expirar este año, entonces nos vamos a tener que postular y ojalá pues accedamos otra vez a ese espacio que es muy, muy, muy valioso.
3: Totalmente. Además, bueno, en Alemania existe un impuesto extra que es el Rundfunkbeitrag, o sea, el importe por la radiotelevisión, por así decirlo, que son 17,90 euros al mes, que bueno, cabe debatir si es justo que ese importe sea para todo el mundo igual, ganen lo que ganen, pero es un importe mensual que va por hogar. Entonces, cada hogar está... Vivan las personas...
4: Lamacsun Rádió.
0: Török pizza online rádió.
4: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika lahma bárban?
5: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet. Lakmacsun Rádió.

0: És akkor itt is vagyunk. Vendégem Vida Vera. Szervusz!
1: Hello! Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
0: Most ez egy olyan adás lesz, ahol lehet, hogy háttérben nem végig fognak zenék menni, de itt most ez ne zavarjon senkit. Igazából egy kis bemutatkozással kezdünk nyilván, mint mindig. Én azért kapcsolok háttérbe zenét, és elkezdhetjük a beszélgetést is. Szóval, Vida Vera, a Perzsa Vacsi kapcsán hívtalak meg így a műsorba, és ez egy elég izgalmas dolog, mert így megláttam az eseményt. Itt most a mikrofonok dzsungelébe próbáljuk egy szempontoktustől megtalálni. Szóval, megláttam ezt az eseményt, és akkor egyből írtam a Verának, hogy én tele vagyok perzsa zenékkel, meg iráni zenékkel, a népzenétől kezdve a popzenéken keresztül, 70-es énekesek, 2000-es popzenék, és a többi kortárs énekesek, és írtam, hogy mehetnék-e a háttérbe zenélni, és folytasd vele, hogy történt.
1: Persze, jó Isten küldött téged ide. Mert pontosan igazából nem tudtam, hogy téged kereslek. Előtte egyébként Puskár Krisztiánnal beszéltünk arról, hogy zenélni fog, de ő sajnos éppen elutazott, és pont ezekben a pillanatokban és napokban voltam, hogy úristen, ki lehet az, aki

0: Igen, igen, és én nagyon megörültem, mert én alapvetően tényleg így gyűjtök mindenhonnan, és ez a régió, ez talán tavaly tavasszal egyébként, most pont visszatekertem kicsit a dolgaimba, és tavaly tavasszal ütött be talán nálam úgy erősebben, de már korábban is így megvoltak ezek a ismerettség. Majd egyébként fogok játszani persze dolgokat is, de most kivételesen kifejezetten direkt nem feltétlenül azokkal készültem ide. No, egy kis bemutatkozás. Én szeretném ezt a... Hogy hogyan született meg ez a perzsavasi ötlete? Ez érdekel egyébként engem, hogy...
1: Hát akkor rögtön bele is vágunk a témába.
0: Ja, egyből.

A perzsavacs étlete egyébként úgy született meg, hogy ez leginkább egy személyhez köthető Sarah barátnőmhöz, aki amikor elkezdtem

0: február utolsó napjaiban, március elején kezdte már a lakásétteremként működni otthon. És szerintem valahogy így a tavasszal már rögtön nyelbe is ütöttük ezt a bartert. És hát olyan, tudod, amikor találkozol valakivel, és olyan nagyon-nagyon csak evidens lesz, hogy így muszáj valamit főznötök, meg csinálnatok közösen. És akkor ezt jól megbeszéltük, de utána Szara végül is teherbe esett, és egy csodálatos kislány szült. És aztán egy kicsit hasonlóképpen állt össze az a vacsora, mint ahogy a te dicsőzésed is jött vele, minden csak olyan evidensen történt, hogy már tudtam, hogy szeretnék az atomban valamit csinálni. Megvolt a dátum, amikor egyszer csak kaptam egy üzenetet Szarától, hogy Vera, I'm back. Aha. I think I'm ready.
1: Ó, de jó.
0: A gyereke most már totyog, és van ideje anyukája Teheránból megérkezett segíteni neki. És azt mondta, hogy nagyon szívesen visszatérne egy hónappal, úgyhogy végül is egy ilyen barátságból jött ez az egész, és amikor elkezdtük legtöbbször beszélni arról, hogy valamit főznénk közösen, az még pont volt, akkor nagyon rácsodálkoztunk arra, hogy kasztronómiai kultúrának mennyi metszete van. És mennyi mindent nagyon hasonló helyről fogalmaz meg egy ételbe a kultúránk, hogy effektíven meg nagyon sok közös recept is van. Aha. És például az egyik ilyen nagy rácsodálkozás az a csombor volt. Mind a kettőnek egy fontos alapanyag a töltött káposztában, ami mindegyik kultúrában megvan. Szóval végül is ezeknek a párhuzamosságoknak, meg ilyen hasonlóságoknak és a különbségek mentén inspirálódott igazából. Aha. Ez a vacsora.
1: Ez nagyon jó. Vissza fogunk térni még a vacsinak a dolgaira, meg a én érdekelnek a részletei is. Most egy kicsit visszahangosítom a zenét. Stoja Umri, ez is 2002-ből egy szerb popzene.

0: És most beraktam kicsit a háttérbe iráni népzenét. Gondoltam, ez így jó háttér. Szóval, itt belecsaptunk a közepébe, és de még be sem mutattam nektek a vendégemet. Hát kérlek, akkor mutatkozz be így, mit kell róla tudni, mert azok, hát szerintem egyébként nem kell bemutatni sokaknak, de biztos vannak olyan hallgatók, akik először találkoznak, hallanak róla, de először találkoznak veled.
1: Szóval, hát alapvetően elég sok dolgot tudnék magamról mondani. Vagyis nagyon sok mindennel foglalkoztam az életemben. Most épp, hogyha a végéről kezdem, akkor főzéssel foglalkozom, és ez a fő fókuszom. De hát előtte nagyon sokat dolgoztam a zeneiparban, a szórakoztatóiparban. Volt több projektem, például Colorado Fesztivál, aminek az ötletgazdája vagyok, és az egyik alapítója. Uh-huh. Magyar klipszemle is ilyen, de egyébként sok helyet, klubot csináltunk, Toldit, Lermet, Kolort még nagyon régen.
0: Igen, arra emlékszem arra az időszakra, én nem a vége felé csatlakoztam bele.
1: Igen, ott találkoztam először azzal a dologgal, hogy milyen kurva jó ilyen pop-up eseményeket csinálni random helyszíneken. Akkor nem volt feltétlenül ez egy ilyen fősodor a városban.
0: Aha.
1: Sokat foglalkoztam írással, de dolgoztam például a gyerekvédelemben is, aztán városi projekteken. Volt a Mindspace nevű szervezet, akikkel tök sokat dolgoztam. Ott egy csomó 8. kerületi fókuszú dolgunk volt. Főként a Rákóczi tér és környékével foglalkoztam. De volt például a Turkálom Oltai Katával, a Konfekció, ami még mai napig megvan, most már éppen a József utcában csinálja a Kata. És aztán érdekes, mert így persze nyilván DJ-ztem is közben, meg festettem is közben, meg eléggé ilyen multi-instrumentalistaként nagyon sok dologba belekóstoltam, vagy akár vittem végig, és a főzés maga az egyébként mindig itt volt így a mindennapjaimban. Nyilván egy kicsit azért furcsa így a főzésre szakmaként tekinteni, mert ez olyan, mint hogyha valaki a, nem tudom, most érted, a pisilést tekinteni szakmájának, szóval valami, amit így mindenkinek kell tudnia valamilyen szinten művelni.
0: Ez érdekes, ez nagyon tetszik egyébként, ez nagyon tetszik.
1: És hogyan mondod ezt, hogy mikor van ez a pont, amikor azt mondod, hogy igazából ez a te szakmád? És nekem egyébként a főzés az mindig így bennem volt, mint egy ilyen önkifejezési lehetőség, egy mondani való, de tökre távol tartottak igazából azok a barátaim, akik ebben dolgoztak. És a vendéglátásban én sok évet dolgoztam a vendéglátásban, de valahogy így más területeken, inkább kommunikációval, koncepcióval, interiőrrel, mindenféle kreatív oldalával, de bár maga az étel és az ételkészítés az tökre érdekelt, de nem dolgoztam konyhán. És aztán az, ami miatt engem talán óvaintettek az ebben a szakmában dolgozó barátaim, hogy én ennél egy sokkal szabálytalanabb, szertelenebb ember vagyok, más dolgokhoz jobban értek. Aztán elgondolkoztam azon, hogy már annyi példa volt az életemben arra, hogy lehet máshogy csinálni a dolgokat, mint az ismert, kitaposott utak, hogy most pont így a főzésben ne találnám meg így a magam útját, hogy hogyan lehet ezt hát nem úgy csinálni, mint amit a lóva intenek emberek.
0: Na igen.
1: És akkor így vágtam bele, meg végül is alakítottam ki az elmúlt években valahogy azt a saját utamat, meg nyelvemet, meg közegemet, amiben viszont tényleg jól érzem magam. És így indult egyébként a jó étvágyat, amit talán nyilván az egy ilyen pont, amikor az ember valamit csinál, és annak egy nevet ad, szerintem az egy ilyen forduló pont, mert azelőtt is nálam evett egy csomó ember, és azelőtt is rengeteget főztem, vagy fermentáltam, vagy foglalkoztam ezzel, de azzal, hogy most ez ilyen banálisan hangzik, de hogy csinálok egy Instagram oldalt, és adok ennek egy nevet, és elkezdek meghirdetni vacsorákat, az egy ilyen, az egy nagyon, nagyon másik, másik perspektíva volt, amiből igazából ránéztem önmagamra is. És nagyon meglepő is volt számomra, hogy elkezdek egy Instagram oldalt csinálni. Egyrészt, hogy így lesznek követőik, másrészt, hogy azzal találkozni, hogy a harmadik vacsorámon már idegen emberek ülnek nálam, és idegen emberek kóstolják meg, amit csinálok, és idegen emberek ezért még pénzt is fizetnek. Ez egy ilyen eléggé mindfuck élmény volt. Aha. És nyilvánvalóan folyamatosan pulzált bennem az imposztor szindróma is, hogy most itt én belevágok egy ilyen szent és nem egy szakmában, úgyhogy amúgy így alig van bennem kilométer, mert nem dolgoztam hosszú éveket konyhákon, belekóstoltam mindenhol, de valahogy mindig így vagy amikor konyhára jelentkeztem, akkor záros határidőn belül üzletvezető lett belőlem, vagy hasonló dolgok miatt nem tudtam én igazából konyhán maradni. De hogy így aztán rájöttem arra, hogy végül is ebben a főzés dologban annyi mindent bele lehet rakni, ami az én multi-instrumentalistaságomban benne van, hogy a főzés az nálam tökre szervesül a zenével, a művészetekkel, a képzőművészeti élményeimmel és az olvasmány élményeimmel egyszerre, hogy lehet a hogy lehet az étel körül festeni, gravírozni, bármiféle dolgokat csinálni még, ami így ehhez az egész élményhez hozzátesz, meg hát azért az, hogy volt egy jó pár éves rendezvényes tapasztalatom, azután nyilvánvalóan adta magát, hogy hát alapvetően, hogyha már főzni is elkezdtem, meg úgy tűnik, hogy ez tetszik az embereknek, akkor ezt lehet valahogy úgy csinálni, hogy egy sokkal komplexebb élményt adjak a vendégeknek. Szóval így végül is aztán egy pár hónap lakásétteremkedés után elkezdtem pop-up vacsorákat is csinálni, és az első pop-up vacsorám az például akkor volt egy konyhakör nevű ilyen vacsorasorozat. Igen. És társaság,
0: emlékszem,
1: amit a Tenner Beniék csináltak, és akkor velük is ők azt tesznek az ide tartozó ágával együtt csináltam az első pop-up vacsorámat, ami rögtön egy elég nagy volt, mert valahogy február végén volt talán az első vacsorám, és ez június elején volt az első pop-upom, ami rögtön 120 fős volt, és a Ferihegy 1-es terminálom volt, és aha, a nyugati pályaudvarból indult a vacsora, és egyszerre volt nyilvánvalóan egy nagyon összetett dolog, egy társadalmi kritikától kezdve, egy ökológiai kritikán át, egy színház és egy zenei élmény, és mindenféle egyszerre.
0: Azta.
1: Mert rögtön már azt is nagyon túl gondoltam, mert gondolván, hogy konyhakör, hát ide biztos, hogy olyan társadalmi rétegű emberek járnak, akik utána majd oda a reptére autóval akarnak menni, milyen jó lenne valahogy találkoztatni őket a valósággal, hogyha éppen. Amúgy annak az volt a neve, hogy helyi idő szerint 20-23, mármint 22.23, ami nagyjából egy olyan koncepció volt, hogy valamit elmondani arról, hogy most mi van.
0: Aha.
1: És milyen érdekes lenne ezeket az embereket, akik a konyhakör közönsége, mondjuk egy olyan dolog, olyan élményt adni nekik, hogy nem jöhetnek autóval a vacsorára, mert hogy az első fogás az a vonaton lesz.
0: És véreltünk
1: egy vonatvagont, és ezen a bérelt vonatvagonon volt az első fogás, ami egyébként 20 óra 23-kor érkezett meg Ferihegy 1-es terminálhoz, ahol néhány kellett sétálni a magába a reptérre, akkor ott foglalkoztam a Merzsemocsárral, ami ott a környéki környezetvédelmi terület, mindegyik Mindegyik ételem az valamilyen jelen idejű dologból inspirálódott, a merzsemocsártól kezdve Kijeven át, a mai Magyarországunkig, akkor ott voltak nyilván a kormányzati és az oligarchák luxus private jetjei, akkor oda egy trikolor képviselőfánkot akartam dedikálni, amit majd a teraszról eszünk meg, miközben hallgatjuk a Fly zenekar képviselőfánki című számát, az Orbán bassza Rákosit, Rákosi basszatja Gyurcsányt, és hasonlók üvöltsenek egy GBR-ről. Szóval, hogy az első pop-up vacsorám is már egy ilyen nagy koncept dolog volt, amit, hogy így jól szemléltessem azt, ami érdekel, meg amivel foglalkozom rögtön utána, de valami irreálisan gyorsan 2 hétre rá, vagy valami hasonló, megcsináltam az első saját pop-upomat is, amit meg a Szesz Gyerkertben, ami egy ökofeminista közösségi kert volt a 8. kerületben, és ott csináltuk meg teljesen növényi alapúan, egy nagy nőcsapattal, és a helyben talált agyagból és autófelnikből készült kemencén sült a töltött káposzta. Aha. Szóval, hogy egy ilyen sokkal pánkosabb, szabadabb gesztus volt így a következő, amivel próbáltam egy kicsit így ellensúlyozni azt a számomra azért eléggé elitebb légkört, ami meg az első kollaborációs megszólításom volt. Uh-huh. Szóval nem is tudom, hogy ezzel az egésszel hova akartam eljutni gondolatba, de végül is elérkeztem oda, sok ideig csináltam ezt, mint lakásétterem, utána a fókusz az már a pop-up vacsorákon lett, és utána volt egy test kitchenem is például a 8. kerületben, ami egy nagyon izgalmas időszak volt, ott chef's table vacsorákat is tartottam. Szóval így alakulgatott ez az egész projekt, és ez is nagyon fontos volt, hogy ez egy ilyen, egyébként ez volt az első saját vállalkozásom, amit tényleg magam csináltam, és nem valakinek csináltam, vagy valakikkel csináltam. Most már van egyébként benne egy barátnőm, egy társam is, aha, üzlettársam, de ez a szóló projekt, ez igazából az volt nagyon izgalmas pont, amikor így pár hónap tanulás után az első pop-up vacsorámnál meghirdettem, hogy lehet jönni, csatlakozni a klubba, és meglepő módon így nagy részt lányok jelentkeztek, aha, és nagyon sokan a szakmából.
0: De jó.
1: És valahogy így ekkor alakult ki az, hogy ennek nem csak én vagyok alapja, mint egy női hang, hanem így az egész csapatunkat alapvetően a nők határozzák, meg vannak benne férfiak is, de ettől egyébként eléggé más ízű, meg más fókuszú lett szerintem, mint így a gasztronómiában, vagy a kulináris művészetekben úgy a legtöbb dolog itthon. Még bármennyit tudok pofázni, szóval ha nem akarsz kérdezni, akkor még elmondom, hogy elvégeztem a Gundelt, borzalmas volt, stb.
0: Nem, hát igazából ez volt egy nagyon szépen, kereken megválaszoltad az első kérdés, mert én arra lettem volna még, ugye ki az volt még az első kérdéskörben benne, hogy ugye mik voltak ugye az előzmények, hogy mi vezetett ide, és ezt most szépen végig mondtad nekünk. Úgyhogy, ja, itt bennem pár kérdés felmerült egyébként, és vagy igazából inkább csak egy ilyen kis hozzászólások, észrevételek, hogy igazából sokszor tapasztalom én is elég sok mindennel foglalkozom, van, hogy egyszerre, van, hogy ugye egymás után érik az időszakok egymást, és az, ahogyan beszéltél erről, hogy most te hogyan vagy itt, és hogy milyen felfogásban, és milyen felfogástól ugye riasztottak téged vissza, és még ennek ellenére is ugye ezt a szeretted volna ezt megmutatni, hogy itt lehet másképpen hozzáállni. Valahogy engem is sokszor ez motivál, meg ez inspirál, hogy valamit, amiben van már egy megszokott rendszer, abból hogy lehet, vagy azt hogy lehet egy teljesen más hozzáállással, megközelítéssel kimozdítani, kirobbantani a komfortzónájából, és ez abszolút így tök inspiráló volt, hogy mondtad, és hoztad a rendezvényszervezős tapasztalataidat, hoztad ami szintén olyan rendezvényszervezés, ami nem a ez most már egy elcsépelt szó, és azt nem úgy kell ugye értelmezni, és abban is mindig az újítást, meg a innovációt kerested, és hogy nem is tudom, mire akarok kiukadni, talán arra, hogy az embernek, nem tudom, csak el kell kezdenie valamit, amiről úgy gondolja, hogy van hozzá kedve, meg van hozzá inspirációja, és akkor nyomni, és jó fog belőle kisülni.
1: Igen, egyébként ahhoz, hogy csinálj valami mást, ami komfortzónán kívüli, ahhoz neked is ki kell lépned a saját komfortzónádból. Hát szóval ehhez mindig kell egyfajta bátorság, amire szerintem mindenkit lelkesíteni kell, mert a járt utak egyre kevésbé lesznek talán érdekesek, azt gondolom, a mai világban.
0: Ez így van. És mindig egyébként elfelejtjük azt, hogy azok az innovátorok, meg inspirátorok után tudnak menni az emberek, és egy idő után elfelejtjük, hogy az, ami már most megszokott, azt valaki annó egy újításként, egy teljesen más szemléletmódként hozta be, és a régi suli az valamikor új suli volt, és így változik szépen a világ, úgyhogy ez a világ rendes módja. Egy teljesen, totálisan hülye kérdés van ide felírva nekem egyébként, amit már lehet, hogy részben megfogalmaztál, de én most így konkrétan, kifejezetten arra vagyok kíváncsi, hogy amikor, nem csak most, hanem amikor elkezdted ezt csinálni, egyébként a főzést, amit egyébként szerintem én is úgy gondolom, hogy mindenkinek kell tudnia csinálni, és mindenkinek bele kell tenni magá a személyiségét. És egyébként a főzés az nálam egy olyan tevékenység, ami, hát mondhatni, régen szerettem úgy mondani, hogy terápia, de most már nem mondom azt, hogy terápia, mert most már minden, amit az életben csinál az ember, az jól esően kell csinálnia, és hogyha jól esően csinálja, akkor az nem tudom, az terápia? Vagy, tehát, hogy igen,
1: hát
0: törekedni kell arra,
1: hogy terápia.
0: Hogy?
1: Önmagad táplálás az terápia.
0: Meg önmagad jól érzése, mert nekem maga a tevékenység az, hogy alkotok, az, hogy letisztulnak a gondolataim. A főzés során teljesen fókuszáltá válik az ember, és rögtönöz, és kitalál, és kreál, és kitalál dolgokat, és én ha így belekezdek, akkor abszolút így teljesen magával tud ragadni. Úgyhogy egyébként, ja, így buzdítok, biztatok mindenkit erre, hogyha, pláne akkor, hogyha van ha az ember úgy érzi magáról, hogy kreatív területeken dolgozik, akkor ez egy jó tevékenység. De akkor is jó tevékenység, hogyha egyáltalán nem dolgozik kreatív területen, és vágyik valami olyanra, és abban megtalálhatja magát. Szóval arra akartam kiukadni, arra a kérdés, hogy a zene, akár zeneszámok, vagy maga a zene, az inspirál-e a főzésben? Ez tök hülyeség, mert egyébként én sem tudnék erre válaszolni, de lehet, hogy
1: én
0: te tudsz.
1: Én viszont tudok.
0: Na, akkor.
1: Ha egyébként számomra érdekes, de talán azt is kell mondanom, hogy talán az én főzésemben a gasztronómia talán a legkisebb inspirációs forrás, vagy nem a legszemmel láthatóbb. Uh-huh. Engem sokkal inkább inspirál a zene, mint talán más embereknek a szakmában dolgozó embereknek az ételei. Szóval, hogy a zene az a számomra annyira ilyen levegővétel szintű, teljesen alap ilyen vegetatív funkcióm nagyon átszőtte az életemet. Én valahogy úgy olyan zenében szocializálódtam, megnőttem fel. Apukámnak is van rádiója, a Tilosban ott volt kezdetektől, de anyukám is egy rendkívül jó zenei ízlésű ember. Nálunk zene az szólt, és például miután leköltöztem apukámhoz, zene az úgy szólt, hogyha nem szól a zene, akkor azt jelentette, hogy leállt a rádió, amiről ráállt a számítógép, amiről szólt a rádió, tehát akkor baj van. Én éjszaka is falszomszédja voltam egyébként a rádiónak, tehát fel tudtam kelni éjszaka arra, hogyha nem szól zene, és akkor kimentem és újraindítottam a Winampot. Szóval, hogy olyan szinten inspirál a zene, mint ahogy mint ahogy az oxigén nagyjából. És azon is gondolkoztam, hogy tehát például egyébként utazásaim alatt, amikor gyűjtök ízeket, élményeket, embereket, akkor ugyanúgy halálra sazamozom magam a buszsofőrnek a dalain keresztül mindenben. És ezen is gondolkoztam a minap, hogy milyen vicces az, vagy milyen egy kicsit ilyen skizofrén is, hogy azért én jövök a zeneiparból is, és magamat, mint most akár lehet ezt a jelzőt rám aggatni, hogy séf, ha ilyen teljesen tudattalanul akarok válaszolni, akkor bennem van egy ilyen nem reális, de mégiscsak ez az élményem, hogy én azt gondolom, hogy az én szakmai közegem az a zene. Tehát, hogy hamarabb tudom elhelyezni magam egyébként ezen a mezőn, mint abban, ami egyébként a klasszikusan véve az a szakma, amiben dolgozom. Szóval, hogy...
0: Ezzel én is így vagyok egyébként.
1: Hogy a mindenféle elakadásaimat, érzéseimet, ilyeneket sokkal hamarabb ventilálom ki, vagy osztom meg azokkal a barátaimmal, akik egyébként a zeneiparban dolgoznak, és nem azokkal, akik a vendéglátásban dolgoznak. Valahogy ez nekem nincsen ilyen... Nincsenek ilyen, hát nem is műfaji, milyen ez határok, igen, hogy szakmai határok, hanem nekem az én fejemben gondolkozók vannak, és alkotók vannak, akik mindig választanak egy hangszert maguknak, amiben éppen működnek. Szóval maga a zene kurvára inspirál, azt tudnám elmondani, és folyamatosan hallgatom, miközben főzök. Nagyon sok nehéz pillanaton egyébként számok lendítenek túl, szeretek vacsorákhoz egy-egy dalt is magamban dedikálni, és nagyon szeretek egyébként főzés közben akár repeaten hallgatni egy számot. És nagyon kikapcsol. És egyébként tök vicces, mert például a csapatomban többen tudják, hogy amikor azt látják, hogy be van dugva egy AirPods a fülembe, és éppen kurvára hát egy kicsit ilyen nagy káosz van előttem, és 16 dolgot csinálok egyszerre, akkor éppen benne vagyok az alkotói flow-ba, és egészen biztos, hogy egy számot
0: hallgatok. Egy darab szám megy.
1: Igen. És nem feltétlenül a legjobb szám. És olyan, mint egy meditáció, egy mantra, egy ima.
0: Na hát, ha már erről van szó, itt hoztál te is zenéket, és mi az, amit ehhez a Momentumhoz dedikálnál a lejátszási listából, esetleg elét fordítsam, vagy...
1: Egyébként van egy szám, megvan. Nem a világ legjobb száma lesz, de pont azért raktam bele, mert a 3 éve, amikor az első pop-up vacsorámat csináltam, és így nagyon nehéz, feszült pillanattal találkoztam a konyhában, meg először találkoztam a vendéglátásban lévő abúzussal, akkor ezt a számot hallgattam körbe-körbe, és nagyon szépen átsegített, és egyébként ez a Chanton nevű, egy ilyen francia regiszerű szám, ha ide fordítod, akkor meg tudom mutatni. Igen. Például azt a számot azért raktam be, nem azért, mert egy jó szám, hanem mert valahogy olyan szinten le tudta kapcsolni az agyamat és a lelkemet, és behúzott a koncentrációba, hogy így meg lehet hallgatni egy ilyen kis lötyögésnek.
0: Hát akkor hallgassuk.

0: plus jamais.
1: Nem?
2: De.
1: Szóval betettünk még egy zenét. Ez Anna Domino. With the day comes the dawn.
2: És tök jól passzol az előző számra, csak olyan, hogy egy kicsit ilyen füstösebb, egy kicsit lejjebb van húzva a lámpa, lejjebb van dimmelve, és egy jó

0: bombázzak egy kérdéssel. Mi volt az első meghatározó konyhai élményed? Ever, főzős élményed. Akár 4 évesen, akár 10 évesen.
1: Amikor én adtam ételt, vagy amikor én kaptam.
0: Amikor te adtál, vagy már hozzájárultál mondjuk a krumpli pucoláshoz, vagy ilyesmi.
1: Hát, egyébként...
0: Amikor azt érezted, hogy te alkottál valamit, és mosolyognak azon, amit adtál. Valami ilyesmire. Mm-hmm. Vagy te mosolyogtál magadnak, mert te főzted magadnak.
1: Hát, ilyen mély gyerekkoromból talán olyan élmény, amikor én is főztem, azok ilyen nagyon vicces, ilyen monoton dolgok. Például tökre emlékszem a magyar nagymamámnak a konyhaasztalára, amikor kiborítottuk mindig a rizst, és akkor szemenként kellett átválogatni. Azt hiszem, hogy az egy ilyen fontos élmény volt. Kicsit meg is éreztetek az, meg ha a főzés az ott kezdődik, hogy fogsz 2 kiló rizst ki, borítod az asztalra, és utána szemenként kell kiválogatni. Akkor lehet, hogy nem biztos, hogy ez az én pályám. Minden esetre nagyon finom volt minden, ami tőle jött. És olyanokra emlékszem, például, ez most ilyen elég viccesen fog hangzani, de talán, mikor otthon voltunk nővéremmel, anyukám elutazott, vagy valahova ment, és akkor olyankor voltak ilyen szituációk, hogy tudom, hogy egyedül meg kell oldanunk valahogy az melegétel kérdést is. És például volt szerintem egy olyan csirke receptem, amiben ketchup volt és mustár, és csirkemell. Egy következő titkos receptet is meg tudnám osztani, az már egy kicsit gurmé volt, amiben banán volt, csirkemell és curry.
0: Amúgy nem is olyan rossz
1: kombó. És talán tejszín, és ez egy ilyen banános csirkés curryre volt. Ne kérdezzétek, hogy miért, de mondjuk voltam 9 vagy 10 éves, szóval, hogy és kurva jó volt egyébként az azt is tudom, de azon belül nekem úgy otthon anyukám nem volt egy ilyen

ne legyen már egy nőtől elvárás az, hogy érdekelje a főzés, hogy ez nem egy ilyen női principium, hanem hogy tök oké az, hogy valaki kurvára nem akar főzni, nem szeret főzni, egy teher, egy megoldandó dolog, hogy ő életbe tartsa a gyerekeit, de hogy ez nem egy ilyen kötelező vágy vagy kiváltság. Szóval, hogy egy csomó ilyen azt hiszem, hogy egy csomó ilyen egészséges feminista női perspektívát tanultam tőle. Ennek köszönhetően

És utána talán akkor nyílt ki így a főzésem, amikor vidékre költöztem. Apámnál laktam egy ilyen 10 évet, és akkor volt az, hogy a szűkösség az maradt, sőt, erősebb lett, viszont találkoztam ezzel a dologgal.

ott vannak a gombák az erdőben, meg a szoros tojás a szomszédnéninél, és hogy ezekből a dolgokból hogyan lehet kurva jó ízeket varázsolni a semmiből, mert azt hiszem, hogy engem valami meghatározott gyerekkoromtól kezdve az, hogy nagyon szerettem az ízeket.

0: volt az egyik, az 80-as évek vége, 90-es évek eleje. Az egyik volt a párizsi, másik a fokhagymás felvágott. Fokhagymás felvágott, tehát nyilvánvalóan nem ette meg semmilyen gyerek, és még a felnőtteknek is csak egy része. És azt mondják, akik ennek szemtanúi voltak a két szülőm, hogy én voltam az, aki kibaszott boldogan bárkinek az ölébe ülve egy csámcsoknak ezt a fokhagymást felvágottak. Valószínűleg annak tényleg volt íze.
1: Akkor mint evés ez volt egy meghatározó gyerekkori élmény.
0: Valószínűleg igen, már alig-alig emlékszem.
1: Egyik a rizspucolás, másik az orsi rizsli.
0: Igen, és egyébként még nagyon meghatározó élmény volt. Alattunk volt valami kis bolt, vagy étkezde, és egy majonézes kukorica.

0: ételben. Szerintem a második kérdést lehet, hogy könnyebb lesz hirtelen válaszolni.
1: Nekem egyébként nem annyira ilyen nagyon aktuális kedvencem van, hanem olyan dolgok, amik úgy konstans meghatároznak, és engem így régióban egyébként, hát nyilván a magyar régió nagyon meghatároz, ami hozzáteszem, hogy a jó étvágyattal jött egy ilyen, én egy kicsit egy ilyen újkori belső honfoglalás.

0: lett meg az ukrán. Az ukrán konyha egyébként az, ami például meghatározza a főzésemet, a grúz konyha, és nagyon, nagyon fontos volt egyébként például nekem Marokkó is így étkezésileg, meg a balkáni utazásaim. Szóval, hogy ezek nyilvánvalóan eléggé meghatároznak. Hozzáteszem, hogy ezek mind, amit felsoroltam, engem zeneileg is igazán inspirálnak ezek a területek.
1: Ahogy engem
0: szóval,
1: is.
0: Hogy azt gondolom, hogy ott, ahol jó a konyha, ott általában kurva jó szokott lenni valahogy a zene is. Ez kéz a kézben van. Azt gondolom, hogyha egy-egy kultúra így ért az élet éléséhez, akkor ebben a két dologban jó szokott lenni. És például nagyon sok magyar zenét is hallgatok, és sokszor vacsoráimon, mondjuk ilyen chef's table vacsorákon, vagy akár lakásvacsorákon, ott kifejezetten végig magyar zenét szoktam berakni, mert azon gondolkoztam, hogy az, hogy nekem van egy állításom, hogy én egyébként kb. Csak hazai alapanyagokat használok, nyilván a fűszereket levéve, és a hazai alapanyagokból is nagyon szeretem azt tovább szűkíteni a szezonális alapanyagokra, a szezonális alapanyagon keresztül azt meg tovább szűkíteni a jó helyről származó alapanyagokra, és törekedve a fele, hogy minél több dolog gyűjtögetés árán jusson el az asztalra. És egy kicsit azt gondolom, hogy így a zenében is ilyen, hogy az ember törekedhet arra például, hogy hazai alapanyagokkal dolgozzon, de akkor utána tovább megy, és a végén ott van a gyűjtögetett alapanyag, a legnisebb számok, amik kibaszott jók, és hogy a faszomban nem ismertük ideig, és hogyan akasztod le, hány számot kell végighallgatni ahhoz, hány szarszámot kell végighallgatni ahhoz, hogy megtaláld azt a bombát.
1: Na igen.
0: Akár egy albumon belül is.
1: Igen.
0: Egyébként, amikor DJ-ztem, akkor is nagyon sok magyar zenét játszottam, szóval hogy ez mondjuk hamarabb volt meg nekem zenében, mint a főzésben. És azt hiszem, hogy kedvenc régióm zeneileg az azért nincs, mert valahogy nem. Nagyon ritkán gondolkozom úgy, hogy én egy régióra kattanok rá. Sokkal inkább valami hangulatra szoktam rákattanni. Sokkal hamarabb adja magát az egyik régióban talált jóféle zenét, tovább visz egy tök másik régióhoz, de éppen az érzet valami, az nagyon hasonló.
1: Egyébként direkt ezek olyan kérdések, amiket hogyha nekem feltennének, én is olyan hülye kérdések. Ezekre én is ilyen válaszokkal tudok válaszolni. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy ez biztosan izgalmas lesz ezekre a válasz. Itt közben ment tovább a playlist. Csilliós lemezről. Úgyhogy mi csak így internetről tettük be. István a Király Rock, csak

0: Amazonról elmondhatom, hogy miért raktam be.
1: Igen, igen. Tovább ment a kis playlistünk, a Vera.
2: Hát szar félbeszakítani, vagy egyáltalán rábeszélni erre a számra, de ez a szám az azért meghatározó nagyon nekem, mert van egy DJ páros, akit nagyon szeretek, az NTS Radion, Mind Animals a műsoruknak a címe. Elvileg havonta jelentkeznek, de ezek a szarháziak sokszor kihagynak 2 hónapot is. Ilyen szerintem így az egyik legnagyobb rajongójuk vagyok a világon, és nagyon sok embert megfertőztem már ezzel, és az egyik kedvenc mixemnek az ez az utolsó száma. Mm. És annyira fontos nekem az a szám, és valahogy annyira fontos az is, hogy ez abban a mixben az utolsó volt, ugye amikor az első pop-up vacsorámat csináltam, Ferihegyen, amiről egy pár perccel ezelőtt meséltem. Azt akartam, hogy minden egyes ember, aki hazamegy arról a vacsoráról, ezt a számot figyelsz. Hallja utoljára. Ennek köszönhetően fent volt egy ilyen teraszon az utolsó fogás, a Tricolor képviselő fánkok, a Fly zenekar képviselő fánkiával, meg a Private Jetekkel, és amikor onnét kijöttek az emberek, a kijárat fele, akkor ez a szám ment körbe-körbe azért, hogy véletlenül se senki sem maradjon le róla, ezért az egész stábnak és a pakoló embereknek körbe-körbe ezt a számot kellett hallgatniuk.
1: Telón?
2: Nem. Nyilván szép nagy hangrendszeren.
1: Ja.
2: Mindenkinek ez legyen az utolsó dallam, amivel találkozunk.
1: Szóval úgy érted ezt a körbe-körbét, hogy...
2: Ez repeatben szólt ez a szám. Hát egy olyan másfél órán keresztül, vagy kettő.
1: Akkor folytassuk ezt, és mindjárt be is állítom. Izgalmas. Ki volt az első meghatározó vendég? Akár számodra nagy név, vagy akár azt nézzük, egy sztár, vagy... Egyáltalán, ha beszélhetsz-e erről, és nem kulisszatítok, vagy csak egy olyan élmény, amikor azt mondtad, hogy fú, én neki főzök, mi a francot keresek itt?
2: Nyilván van egy ilyen evidens része, hogy szürreális kicsit az, hogy mondjuk az elmúlt egy évben főztem az Endajának is, meg az Adam Drivernek is, és egyébként jó élmény volt nekik főzni, de nem feltétlenül, nem tudom, tőlük volt a legnagyobb zapszem a seggembe. Szóval sokszor egy ismerősöm, aki tudom, hogy nagyon jól főz, vagy nagy hatással van rám, attól jobban beszoktam lenni fosva. De alapvetően meghatároz az, hogy teljesen mindegy, hogy a Józsefvárosi Ifjúsági Tanácsnak pro bono főzök el kesztyűgyárba, vagy tengeren túli meghatározó artistoknak, így nagyjából mindig ugyanannyira szétstresszelem magam, és ugyanannyi kérdés van bennem, hogy vajon ez most jó lesz-e, működik-e, stb. És nem is tudom, nem feltétlenül tudnék így kiemelni egyet, meg nagyon hozzá voltam valahogy ehhez így edződve, mert amikor így elkezdtem főzni, szerintem kb. 2 hónap után már volt nálam Michelin csillagos séf, akit megetettem. Furcsa helyzetekben kellett mondjuk 4/4. hó 20-án csináltam egy vacsorát ebben a témában. Ennek megfelelő állapotban voltam a kóstolgatáson.
1: Milyen témában?
2: Amit április 20-án szoktak témának ejteni. 4/20.
1: Igen.
2: Tehát alapvetően egy szatívából indikába átmenő és középen hibrideket használó, szerintem értetlenül beszélek, egy ilyen vacsora volt, és ott is például volt fontos vendégem, csak olyan szinten high voltam a vacsora kezdete előtt 10 perc, hogy pontosan azt se tudtam, hogy ki vagyok, hol vagyok, és mi az, ami előtt állok, és akkor így let's go. Szóval Egyébként szerintem akkor lennék úgy igazán beszarva, hogyha valaki, aki mondjuk nagyon meghatározó. Például van egy idősebb, egy 70 év körüli barátnőm, aki ha egyszer szerintem megkóstolná az ételemet, attól belennék fosva rendesen, sokkal jobban, mint hogy Zendaya vagy Adam Driver mit mond rájuk, de ezek is egyébként szuper élmények voltak.
1: Értem. Nagyon érdekes a válaszod, mert is utána, amikor azt kérdezik, hogy kinek ki az a híres ember, akinek csináltam a haját, és nem ez a fontos, nekem nem ez a fontos. Egyszerűen olyan érdekes, hogy egyébként, hogy mindenkinek mást jelenti az, hogy ja, én is volt, hogy sokkal fontosabbnak éreztem azt, hogy valaki barátomnak megcsinálom a haját, mint hogy ja. Csak egyet tudok érteni veled. Közben feltettem egy lemezt, Grúzia. Ezt most lőttem Kalózból a Suhaim barátunktól. Két hónapja, vagy valami ilyesmi.
2: Szerintem ebből a dallamból már annyira lehet érezni a grúz ételeknek is az ízét, nekem teljesen szövetesedik. Amikor már ott van az őrölt görög színem, a íze a számban, amikor ezeket a dallamokat hallom.
1: Hallgatjuk egy kicsit.

0: Oh yeah, blues, baby. Come on.
1: Ez micsoda?
0: Ez továbbra is ez a grúz lemez. Megy tovább, és van rajta egy blues szám.
1: Wow.
0: Úgyhogy... Csodálatos. Kicsit lejjebb veszem itt benn magunknak. Szóval, mi volt a kedvenc momentumod eddig a jó étvágyat tekintetében? Amúgy végig rosszul írtam a kérdésekben a jó étvágyat, J betűvel és nem Y-nal. Tényleg a névről is beszéljünk, mert arra is kíváncsi voltam, hogy hogyan született a név, miért ez a forma.
1: Jó, akkor beszélek először a névről, aztán közben gondolkozom, hogy mi volt a
0: kedvenc momentumom.
1: Egyébként kifejezetten nagy élvezettel gyűjtögetem, hogy hogyan írják le az esetek 90%-ában szarul.
0: Aha.
1: Ezt a nevet, ami egyébként helyesen leírva Y-O-8-V-A-G-Y-A-T ékezetek nélkül, csupa kicsi betűvel.
0: Ékezetek nélkül?
1: Igen.
0: De azt legalább eltaláltam.
1: Ékezetek, stb. Hát valami mindig szokott belőle születni. Egyébként úgy jött a név, Szlovákiában, Pozsonyban dolgoztam, akkor, amikor már tudtam, hogy szeretnék elkezdeni ezzel foglalkozni. Ott is megállás nélkül főztem a barátaimnak, meg munkaadóimnak, meg ilyenek. Ez talán még komolyabban vettem, mint a munkát, amit kint dolgoztam. És akkoriban nyitott egy kávézó, amit úgy hívtak, vagy úgy hívnak mai napig, hogy Grájó. Egyébként hangulatát tekintve egy kicsit hasonlít a Pókhoz, ami itt van mellettünk, de egy ennél is sokkal olyan radikálisan, egy ilyen pofátlanul szabad, egyszerű tér volt. Mint, azt hiszem, hogy nagyrészt szlovák építész fiatalok terveztek, de olyan játékosan, arcátlanul voltak kezelve benne a dolgok, a purhaptól kezdve egy csomó ilyen trash gesztus volt, és ott ültem ebben a térben, nagyon nehéz körülírni egyébként egy ilyen interiört szavakkal, de mondjuk úgy tudjátok elképzelni, hogy tényleg egy csomó az építészet backstage-éből származó alapanyag az ilyen büdös arcátlanul volt, és nagyon viccesen használva ebben a térben. és ott így ültem, és akkor gondolkoztam ezen, hogy amúgy mennyire jó ilyen szinten szabadnak lenni, meg ennyire nem komolyan venni magunkat, ami azért eléggé közel áll hozzám, mert én ugyan csinálok ilyen komolynak tűnő dolgot, de azért az egyik legfontosabb alapelvem, hogy azért nem szabad önmagunkat annyira komolyan venni.
0: Ez így van.
1: És ott így magamba szívva igazából ezt az egészet, elkezdtem neveket írni, és az egyik volt benne a jó étvágyat. Y-O-8-V-A-G-Y-A-T csupa kisbetűvel és ékezetek nélkül leírva. És akkor volt még egy pár szerintem eléggé középszerű név mellette, és akkor elküldtem pár barátomnak, akiknek bízom az ízlésében, meg még az is elég fontos, hogy rendszeresen ették az ételeimet, hogy mit gondolnak erről. És mindegyik kiválasztott magának valamit, de alapvetően ez a jó étvágyat volt, amire a barátaim legtöbbségének az volt a reakció, hogy na jó, de ez biztos, hogy nem a listából. Mert hogy ez teljesen méltatlannak érezték ahhoz, ahogy én főzök, ahhoz képest. és így... Valahogy egyébként hozzám ez állt a legközelebb, de biztos, hogy ez abból is fakadt, hogy én ebben a térben találtam ezt ki.
0: Igen.
1: És úgy azt éreztem, hogy szerintem ebbe így simán bele tudnék lakni ebbe a

0: a névbe, és a barátaim nagy része egyébként valahogy az én nevem, meg az én nevemmel való játszás, az egy ilyen visszatérő dolog volt, azokat a neveket szerették, amiben benne van is. Amúgy ez egy érdekes stratégiai kérdés, hogy amikor kitalálsz egy végül is egy brandet, ami az első sajátod, bár volt egyébként mellette amikor festés is, amit önmagamnak indítottam önmagamért, de hogy benne lesz a név, és szerintem tökre meghatározó, és én azt éreztem, hogy nem szeretném, hogy az én nevem benne legyen, és utólag egy nagyon jó döntésnek érzem, mert nagyon akkor még nem tudtam, hogy egyébként ez tud lenni egy ilyen tágabb társulás is, de szerintem azért is jó dolog nem a saját nevünk alatt csinálni valamit, mert szerintem egészséges, hogyha az ember le tudja választani magát a munkájától. És nekem az kikönnyít, amikor a telefonomba csak azt a mondatot kell felírni, hogy a jó étvágyat nem én vagyok, mint ha azt kéne felírnom, hogy a Vida Vera lalala, az nem én vagyok, mert az egy kicsit nehezebb lenne.
1: Na igen.
0: De így viszont érzem így egy egészségesebb kapcsolatban tudok lenni azzal, amit csinálok.
1: De jó. A jó étvágyat kapcsán egyébként, a név kapcsán én is meglepődtem, mert így én is azt éreztem pont, amit a barátaid mondtak, hogy így túl egyszerű hozzád képest, túl ilyen...
0: Amúgy...
1: De azóta az egy röpke gondolat volt, és onnantól kezdve meg így egyből így bevésődött, és...
0: Igen, és hozzáteszem, hogy itt azon is gondolkoztam ilyenkor nyilván, hogyha Magyarországon Kispál és a Borz néven zenekarok be tudtak futni, akkor igazából tényleg kibaszott mindegy, hogy mit, hogy hívnak, Kelemen kabátban, érted? Tehát így nem kérdezel ilyeneket, hogy most miért az a neve, hogy Tankcsapda. De a másik az meg egyébként egy kicsit... És akkor itt valószínűleg előjött belőlem a kommunikációs szakemberi vénám, hogy amúgy tudtam, hogy olyan szívesen adnék egy olyan nevet, amire nem jön ki a keresőbe egy csomó felesleges fasság találat.
1: Ja.
0: És egy nagyon jól sehozható dolog. De ennek köszönhetően például nagyon szépen tudtam csekkolni, hogy két éven keresztül gyakorlatilag nem ütöttem meg az inger küszöbét semminek itthon. Médiában nem születtek cikkek, nem kerestek meg interjúval, stb. És amikor most is, hogyha rákeresik, akkor is tudom, hogy csak azok fognak kijönni igazából, ami mögött már azt a tartalmat lehet megtalálni, amit mögé raktam. Tök vicces, mert ezt, hogy jó étvágyat, ezt valami 20 évvel ezelőtti Index fórumon egyszer valaki leírta, így az volt az egyetlen egy találat, amit az én jó étvágyatom mellett lehetett meg lehetett találni az internet bugyraiban.
1: Tényleg? Ez érdekes, hogy pont ugyanezzel a formátummal.
0: Igen.
1: rakjunk egy zenét tőled?
0: Persze, rakjuk be a kesejüket. Na jó, egyáltalán nem fog hangulatba passzolni, de
1: hogy nem.
0: Nem tudom, miért ez jutott eszembe, de végül is. Baba Aziz egyébként egy perzsa származású egyik legjobb barátom, és szerintem az egyik legjobb producer itthon, és sokat inspirál a főzésemben is.

vakars. Mieltes itt nek a szart, és vajon miért csak azt? Van olyan, hogy nincs szabad. Figyeled a szeleket, hogy hol egy új szakasz. Ne a kamut nyújts magad. Figyeled a szeleket, hogy mikor hogyan fújnak. Olyan sok mindenen túl vagy. Hopp folyt a csaj, az is csak egy p***a. Életem mennyit van, az nulla. Életem mennyit van, az pont egy. Ég aztán hamul lesz, az pont be. Félsz te kis kamus, azt is mondd el. Félsz te kis geci, azt is mondd.

Szóval, ha már perzsa, akkor beraktam egy perzsa popzenét. Valószínű, hogy ilyesmi irányba is el fogunk majd kanyarodni jövő héten, a Perzsa Vacsin 13-a, ugye? Az Atno a helyszín.

0: közösen perzsa és magyar ihletettségű dolgokat, és én engem ért a megtiszteltetés, hogy a háttérben zenélhetek. És...
1: nem minket, hogy a háttérbe főzhetünk.
0: És megpróbálom majd az egész általam vélt, de hát csak jó zenék vannak szerintem Perzsiából, vagy meg Iránból, úgyhogy az egész palettát felvillantani hangulattól és fogástól függően, majd meglátjuk. Van-e valami fogás, amit esetleg már csepegtethetsz, info, és elmondanál szívesen, vagy legyen minden meglepetés?
1: Egyébként szívesen beszélek róla. Pont ide képzeld, a Szerától jöttem.

Zsák Krémnek a keveréke lesz igazából. Ott volt egy ilyen ráismerésem, hogy ott a padlizsánkrémet egyébként többnyire melegen vagy langyosan szokták adni, és használnak benne káskot. A kásk az egy perzsa tejtermék, ami az ember egyébként alapvetően joghurtból, ricottából szokták előállítani, de amikor megkóstoltam a káskot,

gyönyörűen kijöttek az első friss szőlőlevelek. Szóval, hogy szintén egy erdélyi, vagy hát Erdélyben gyakori, de azért magyar vagy anyaországi étel is a tőtike, a töltött szőlőlevél, és a töltött szőlőlevelet fogom az iráni töltött szőlőlevéllel fitelni. Aztán nyilvánvalóan nekem egy ilyen kicsit ilyen totem állatom.

0: magyarok nagy része egy pékapáttal agyon basszna miatt, de hogy, hogy valószínűleg azért egy kicsit régebbi a perzsa kultúra, úgyhogy feltételezem, hogy tőlük vettük valamilyen formában át, de a perzsa töltött káposztát fogjuk igazából a szarának az ízlése mentén egy picit átformálni.
1: De jó.
0: És így lesz az ő egyébként szuper könnyű töltött káposztájukból. Ő azért nem annyira szereti a töltött káposztát, mert nem annyira szereti ezt az ilyen főtt káposzta levélízt. Viszont nagyon szereti a magyar töltött káposztát, mert az ugye egy fermentált káposztalevélben

gondolkoztam rajta, hogy mivel tudnám ezt a gránátalma melaszt, hogyha már ugye a hazai alapanyagokat használunk, helyettesíteni, és hát tegnap Nagymaroson kikerekedett a szemem, hogy így rottyom volt a ribizli bokrom, egy csomó ribizlivel, beleharaptam a ribizlibe, és hát baszki, hát ott van, ugyanez, van egy kurva nagy maga közepén, viszont tök savanyú az egész, meg egy kicsit édes, de olyan máshogy édes, úgyhogy ezt az irányi gránátalma melaszt, ez például, amit ők használnak a töltött káposztájukhoz is, ezt

0: láttam ennek a vacsorának, de nem tudom sajnos az orosz. Az orosz létemet elnyomni teljesen, és annál a levesnél rájöttem, hogy ez tök olyan, mint az oroszoknál az okroska nevű leves. Jó. Úgyhogy az orosz
1: okroskát
0: fogom. Igen, ezzel a perzsa joghurtos hideg levessel így ötvözni. És egyébként egy nagyon kedves, különleges és egy ilyen szívmelengető desszert lesz például a végén, ami úgy hívnak, hogy kacsi. Mm-hmm. És kacsinak az alapja az egy olyan fűszerkeverék, amit azt mondanak, hogy a nőknek nagyon jó.
1: Aha.
0: Például, amikor menstruálnak, de szülés után is nagyon sokszor szokták. A perzsa kultúra is hasonló egy kicsit az indiai ajurvédikus kultúrához, uh-huh. Szóval nyilván az étkezésen keresztül gyógyítanak is. És ezt a desszertet szeretném az iráni nőknek dedikálni, és mindenféle olyan szép és kedves dolgot szeretnék belerakni, amit kívánok nekik ebben a picsaszar politikai helyzetben, amiben éppen vannak, és ezzel gondolni, áldozni felé egyet.
1: Első pont, hallgassuk kicsit Andit, aki egy csodálatos énekes volt itt a 90-es 2000-es

0: Én hasonló vibe-okat érzek, mint az iráni popzene, de ez üzbég.
1: Képzeld, az
0: és
1: van,
0: hogy... És utána
1: jó, oké. Okay.
0: Mert imádom ezt a számot. Valamelyik adásban majd szerintem már csak ősszel kerül rá sor. Csinálok majd egy üzbég válogatást, üzbég-kirgiz válogatást. Nagyon vágyom már rá, hogy megcsináljam, csak a furcsa írásmód miatt nagyon nehéz őket

0: Valit folytattam a szót az imént. De mondj csak.
1: Azért vicces, hogy ezt a számot raktad be, mert a perzsa vacsorán lesz egy olyan szál is, hogy mivel full random, de a nagybátyám mosában sokat kellett kimennie Üzbegisztánba, küldtem neki listát, hogy miket kérek a piacról, és a perzsa vacsorán üzbég alapanyagok is lesznek. Igen, pont arra az a padlizsánkrém, amiről meséltem, az perzsa padlizsánkrém, meg mellé egy ilyen üzbég szárított joghurtgolyó lesz még így hozzá dobva. Szóval, hogy

És lejárt ez a szám, ez nagyon csodálatos volt. Szóval hangulatba jöttünk ettől. Én erre kitaláltam egy nagyon érdekes dagesztáni zenepasszol. Ez már bulizósabb, de ha már így felpesdültek így a hangulatok, akkor halljuk.

0: Csodálatos kioldása. Szerintem. На улице влада нуля и четыре. На улице мысли горят в душе. Голные не успели замолкнуть. Пальцы говорят на облике. Мы сдвигались в простыни шаре.
1: Szívesen az oroszoknak nagyon, az orosz nyelvhez nagyon-nagyon-nagyon passzol a hip-hop is, meg a rap is, én azt gondolom, mert egyébként tök jó flúja van ennek a csávon, és azért vettem, mert most nem van szórakoztat.
0: Regit hallottam, én is orosz, nagyon király. Pácsi говорят, надо двигаться с ними. Pácsi говорят, надо двигаться с ними. A papa говорят,

0: Egy kérdésünk kimaradt, ugye, mert úgy elkanyarodtunk, hogy volt-e egy ilyen momentum, egy ilyen kedves pillanat a jó étvágyattal kapcsolatban. Akár azzal kapcsolatban is, amikor jönnek hozzád az emberek, és épül a közösség, akár akkor vacsorán, közben megy tovább a playlist, vicces, ezen nevettünk ennek a címén, Indian Flüte. Aha.
1: Igen. Majd arról is szívesen beszélek, hogy ezt a számot hol is hogyan gyűjtöttem, és mivel ilyen szempontból lehet, hogy végül is beleszövődik a jövőbe is. De... egyébként végül is nem gondolkoztam azon a kérdésen annyira, hogy mi volt ilyen kedvenc momentumom. Azt hiszem, hogy most nem feltétlenül kitérő választnak mondom, de azokat a pillanatokat nagyon szeretem a jó étvágyatban, amiket képes vagyok megélni. Mert sokszor történik velem meg az, hogy annyi felkészülés, gondolatot, érzelmet, energiát kíván tőlem egy ilyen vacsora, hogy maga, amikor megtörténik, akkor kicsit így átrohanok rajta. És elfelejtem annak azt a pillanatot tudatosítani, amiben vagyok. Nem nagyon tudom vendégként ezt megélni, de mindenféle

és szerencsére projektünk az a szakmailag ilyesek nevű esemény volt, ami a Pusztaz Elmari kastélyban volt, és nem tudom, talán 50 szakmabeli embert hívtunk meg arra, hogy, hogy csináljanak valamit, főzzenek valamit az eseményre, és közben meg dekoratőrök, építészek, vizuális művészek dolgoztak azon, hogy ez az egész hogy fog megjelenni az asztalon, hogyan fog kinézni a tér, és ott emlékszem egy ilyen nagyon bolond pillanatra, hogy kimentem a konyhából, nagyon sok ember volt, körülálltak egy asztalt. És azt éreztem, hogy vagyis nem éreztem, hanem az az arcomba jött az egész, hogy kibaszott nagy ováció és tapsolás van. És az egésznek volt egy ilyen, annak a vacsorának egy ilyen foci meccs hangulata, ilyen legjobb értelemben, ilyen így kb. Egy ilyen rockstarokként jöttek ki az ételek a konyháról, és így megőrültek az emberek, és nem láttam, hogy mi történik, de egy sokkal nagyobb puhogás, meg visítás, meg drukkolás volt, mint addig, és aztán valahogy kérdezkedtem az embereket, hogy mi történik, és azt mondták, hogy lime-ot reszelnek, de mondom, de mi történik? Hát, hogy lime-ot reszelnek. És akkor felálltam egy a székre, hogy megnézem, hogy mi történik, és azt láttam, hogy a Solid nevű hely, ami ott van a Solid

0: az emberek. Ez például egy nagyon, nagyon vicces pillanat volt. Nagyon fontos, meghatározó pillanat volt egyébként mondjuk az utóbbi nagy vacsorám, a grúz vacsora is, ami egy, amiben szerintem sok mindent sikerült abból átadni, ahogy, ahogy amilyen élmények értek Grúziában, meg amit gondolok erről az egész kultúráról is, nagyon nem úgy, ahogy mondjuk az ember egy ilyen fővonalba tud találkozni ezzel.
1: Egyébként sem szabadna Grúziának mondanunk, hanem Georgiának.
0: Hát ezzel is foglalkoztam ezen a vacsorán. Nem fogom tudni magam átnevelni, de nagyon nehéz, szeretném végig nehéz. Georgiának hívni.
1: Azt hiszem, hogy a magyar nyelv sajátossága az, hogy az, hogy grúz könnyebb kiejtenünk, és ez nem egy szabadkozás, ez egy tény, és tökre én is szenvedek, mert én folyton folyvást megpróbálom állandóan Georgiát mondani, de béna magyarul kimondani ezt egyszerűen, annyira szar, de hát meg kell, át kell állni.
0: Meg szerintem az is meghatározó, hogy mi az első élményed a kultúrával, és nekem azért, amikor én elkezdtem Grúziába járni, akkor nem hallottam még arról, hogy Georgia is. Ez kicsit olyan, mint van mondjuk egy transz barátom, és amikor megismersz valakit valamilyen néven, és egyszer csak egy pont után már más néven kell szólítani, és tudod, hogy rá tudod magad. De mondjuk nála egyszerűbb. Georgiánál nem annyira egyszerű, mert Georgiát ismerem személyesen, de mégiscsak egy sokkal absztraktabb dolog, mint egy homo sapiens sapiens, akit szeretsz, és megtanulod jól nevezni.
1: Ja, közben tovább lőttem a playlistedet.

0: Ja, igen, erről a krúz... Szóval a georgiai dolgokról szerettem volna. Ugye felraktuk ezt a lemezt az előbb, és akkor ugrott be, hogy így beszélgetünk azért utazásokról is, mert még csak így bele csippangatva a kérdéseknél megemlítettük ezt, hogy az utazásoknál mi az, ami zajlik. De hogy egészen friss volt az, amikor most volt ez a vacsi, és hogy ott a vacsin most egy nagyon izgi pillanatot megemlítettél, és az utazással kapcsolatban, beszerzéssel kapcsolatban, vagy úgy általában, hogy így hogyan zajlanak az ilyenek, hogyan bontakozik ki az, hogy így eldöntöd akkor, hogy ezt így...
1: Most elmesélem a legkisebbet.
0: Jó.
1: Mert tegnap este találtam ki, és valószínűleg, ha itt most ebben a stúdióban is kimondom, és aláhúzom, akkor legalább van mit számon kérni. Ezután a Perzsó vacsi után július végén lesz a következő vacsorám, ami egy a Dunának egy nagyon-nagyon szép szakaszán lesz a Dunaparton. És megszületett tegnap bennem a koncepciós gondolat, hogy mi az, amit én szeretnék ott megfogalmazni és átadni, és rájöttem, hogy baszki, hát miért ne engedhetnék annak a régóta bennem mozgó vágynak, hogy én nagyon szeretem a Dunát, nagyon meghatározó. Nagymaroson is van egy kis házam, meg kertem, és nyilván ott is ott van a Duna, meg ebben a városban kedvenc szórakozásom mindig a robogóval átszállni az Erzsébet hidat. Egyszerűen nem tudom megunni. És hogy van egy ilyen tök mélyen pulzáló érzés bennem, hogy én annyira szívesen megnézném a Földnek azt a pontját, ahol ez a folyó belefolyik a tengerbe. Amúgy is szerintem mágikus helyek a torkolatok és delták, és azt találtam ki, hogy igazából én Perzsa vacsi után pár héttel szeretnék le roadtrippelni a Duna deltához, és aztán vissza, és ebből az utazásból szeretnénk megfogalmazni egy vacsorát, amit aztán július végén a Dunának a partján Budapesten fogok csinálni. Szóval például így is születik egy ilyen. A grúzvacsora hozzáteszem, hogy például úgy született, hogy tudtam, hogy nagyon szeretnék elmenni Grúziába, csak éppen nincsen annyira se pénzem, se időm, és arra gondoltam, hogy ezt úgy lehetne megcsinálni, hogy én ezt egy munkának tekintem, ez egy beszerző út és inspirációs utazás lesz, és akkor nem lötyöghetem el, hogy így nekem most nincs annyira izéjel a lehetőség, ami abban az meg, de van, mert mindig van lehetőség valamire, hogy ezt kitalálod. Úgyhogy ott például az úgy született, hogy nekem egész egyszerűen a lelkemnek szüksége volt arra, hogy elmenjek Grúziába, mert akkor jöttem rá, hogy amióta elkezdtem a jó étvágyat, ott nem voltam Grúziában, pont mielőtt elkezdtem, akkor voltam, de már kezdtem kifogyni az alapanyagokból is, úgyhogy így indultam el Grúziába. És most meg például a következő, a Perzsa vacsora utáni következő nagy vacsorámat, azt meg igazából ez a folyó fogja inspirálni, és nem csak a folyó maga, hanem, mert nem a folyó mentén fogunk végigmenni, hanem átszeljük igazából Erdélyt, Romániát, és aztán megérkezünk a Fekete-tengerig, az ukrán-román és Fekete-tenger határig, ami egy ilyen elképesztő természetvédelmi terület is egyébként az a delta, és nagyon nagyon érdekel az, hogy milyen az a pont, amikor így minden összefolyik. Szóval ez a koncepciója a következő utazásra.

Ilyet értem, ez egy Robert Palmer számnak a tribütje, és a Boys nevű perzsa pop formáció. Nagyon régről kedves számom. Szerintem lehet ezt is elviszem is, ha belefér a vacsi hang.

0: Elég, és mindenkitől visszaraktam zenét az elejére. Szóval, olyan gyönyörű, amit elmondtál erről a dunai koncepcióról, mert ahogy hallgattam, ahogy mondtad, és ahogy így beszéltél róla, hogy így szövődnek egymásba a dolgok valamin keresztül, pontosan ugyanígy szoktam én is fogalmazni, amikor egyszer csak ihletet kapok, és a járás című sorozatomat, amit elindítottam, de még csak egy alkalmat sikerült belőle megvalósítanunk a No Space-be, annó december 12-én volt, és romániai barátaimat hívtam meg, és az a koncepció volt a fejemben, hogy Közép-Kelet-Európa, ez a régió, valahogy a Balkán az már úgy nagyon-nagyon szépen felpörgött, és így a de ezzel a Közép-Kelet-Európával annyira nem foglalkozunk ennek a népi hagyományaival, de nem akartam kizárni a Balkán sem, és valahogy ezeket a közös gyökereket, ezeket a közös motivumokat megkeresni zenében, hogy azokat a zenészeket próbálom majd összegyűjteni, akik a zenei hagyományaikat próbálják ötvözni elektronikus, de nem klubzenei dolgokkal, elektronikus, ambient, kísérletező, vagy éppen csak koncertként, vagy hallgatható. Ugye a román bukaresti csapat, ők elég hallgatható verzióját játsszák ennek, nagyon sokféle furujával, énekkel, moduláris szintetizátorokkal, és akkor megvan már az a pár előadó, akit én így kinéztem magamnak, akár Észak-Afrikából, akár Közel-Keletről, Pakisztánból, akár Közép-Ázsiából. Onnan még nincs meg, de ott vadászom egyelőre, hogy ki lehet az. És ezt valahogy azt gondolom, azt érzem, hogy van egy tenyér, ami rátenyerel így erre a területre. Kelet-Európa, Balkán beleveszi. És a mutatója elére egészen Közép-Ázsiáig, ahonnan ide érkeztünk. És valahogy ezt össze. Úgyhogy amikor beszéltél erről a dunai dologról, abszolút ez így bevillant. Kezdünk a műsorunk végére érni, úgyhogy azt hiszem beszéltünk sok mindenről, biztosan kihagytunk sok mindent, de biztosan bele volt is benne olyan sok minden, ami nem volt tervben, úgyhogy én elbúcsúznék. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm vele, hogy eljöttél, és beszélgettünk, és megtudhattunk többet rólad, és nem is túl új információk voltak, akár a jó ízttel kapcsolatban, akár a te dolgaiddal kapcsolatban.
1: Te vagy egy jó ízt, ugye? Összekeverted már megint.
0: Szóval köszönöm szépen.
1: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: És találkozunk veletek hallgatókkal Drifting Birds kapcsán két hét múlva. Jövő héten pihenek egy picit, lesz a Perzsa Vacsi is, meg nagyon tartalmas volt ez a két hét, úgyhogy találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Azt mondtam, hogy jó étvágyat. Szóval sziasztok! A jó étvágyat! Járt itt nálam, és videóra. És egy dagesztáni trekkel.

0: Non mi va me. Non mi va me. La Macho Radio.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: que vivan obligado a pagar esos 17.
1: La Matyu Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lamacsun.hu/donate oldalon.
3: Lamacsun.
2: Igen!

Schilder, Elfenbrot, chillen, lass Suzuki.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Ilyen hangot ki a nyikorgós ajtó.
1: Ez itt a Zeitgeist műsor.
2: Ja, hogy most már műsort csinálunk?
1: Ja.
3: Music is a beautiful thing. It's a beautiful thing.

0: Hola,
1: Bueno, hola.
0: muchísimas gracias.
2: Muchas gracias
0: un
2: a
0: beso.
2: Vosotros. Hasta
0: Chao.
2: pronto, ¿eh? Un beso.
1: Tschüss. ¿Cómo se dice adiós en polaco?
2: Pes.
0: Pes.
3: Pes. Pes.
4: Tudod, mi ez a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lahmacsun.
5: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
6: Aktív életmódot folytatunk.
7: Mosogatógépen is moshatunk.
5: 1993-ban te voltál az első
8: zongor.
7: Élvezze hát az életet.
5: Hogy vagy mindenre képes?
9: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
10: Semmi sem víz kárban.
9: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
11: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
9: Ön a legfontosabb a világ.
5: Már is benne van.
9: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
7: Ne feledje!
11: Lamacsun.hu per donét.
12: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Afganisztán, Albánia, Algéria, Andorra, Angola, Antigua és Barbuda, Argentina, Örményország, Ausztrália, Ausztria és Azerbajdzsán nemzeti himnuszait egyszerre.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
0: Mégis miben?
3: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
0: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontaktkukac.lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Ez itt a lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
1: Lakmacsú Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?
3: Leám. Als Leám.
1: Lachmacsun Rádió.
4: Ez a dalmat a Gergő Show, ez a dalmat a Gergő Show, ez a dalmat a Gergő Show, ez a dalmat a Gergő Show, ez a dalmat a Gergő Show. Dalmat a Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel.

0: Lamacsú Rádió.
1: Tech felhő ajánló.
0: Kor

0: mich.
1: Oder auch Krach werden Geräusche, Schall, bezeichnet, die durch ihre Struktur, meist Lautstärke, auf die Umwelt, insbesondere Menschen, störend, Störschall, belastend oder gesundheitsschädigend wirken.
2: La Magyar Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: A lakmacsunk, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le búbánatos passziánszá.
1: Mémelés. Vagy nem is tudom, nem informatikus, tényleg egy ilyen sok e-mailezős emberek ezt értik,
2: igen.
1: Nem? Aha. Tehát, hogy igen.
2: Be van szegény így nyomódva a másik végébe, és így.
1: És ott van, ott hever előtte egy igazi mail, tehát egy igazi levél. És gyakorlatilag az, hogy olvasol valószínűleg ami nagyon para e-mailt, ami ilyen modorosan kezdődik.
2: Igen. Ja, ez az e-mail kezdés, ez nagyon jó.
1: Igen, ez kicsit ilyen izéjem.
2: Ezt hogy mondanak magyarul?
1: Remélem jól vagy, nem?
2: Igen.
1: Egy mizu.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Dark Machine Radio. Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
1: A Dark Machine Rádiót az italműhely támogatja.
2: Most pedig következik egy mikiszócikk.
3: Tilos felszabadítás, túlütés. Túlütés, ha a támadó csapat a saját térfeléről az ellenfél alapvonala mögé üti a korongot. Az NHL-ben nem fújják be automatikusan, csak akkor, ha a korongot megérinti a védekező csapat egy játékosa. Európában automatikusan fújják, amint a korong áthalad az alapvonalon. A tilos felszabadítást elkövető csapat büntetése, hogy a buli az ő védő harmadukban lesz. Szintén nevezik túlütésnek is, bár ez kevésbé elterjedt. Angolul icing.
4: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
0: Lamacsún.
4: Lamacsún.
0: Rádió.
4: Lamacsún.
0: Rádió.
4: Lamacsún.
0: Rádió.
4: Lamacsún rádió.
5: Na mi van még?
3: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
0: Mindjárt hozok egyet a lamabárból, és meglátjuk.
1: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
6: Sötét van. Kialudtak a lámpák? Nagy a köd? Havazik? Nyúlj a zsebedbe, vedd elő az okost, és a böngészőbe írd be, hogy www.lakmacsun.hu. Nem csak nagyon-nagyon jó számokat fogsz hallani, és nagyon érdekes beszélgetéseket és műsorokat fogsz megismerni, hanem a lila háttérfény egyfajta éjszakai zseblápaként is működhet.
7: Lamacsun Rádió.
0: Török pizza online rádió.
7: Török húsos lepény, internetes, hangátvit.

0: Lamacsun Rádió.
1: Lamacsun Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
0: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

Ma valami nagyon furcsát álmodtam, mert benne volt a zenekar is, egy ilyen furcsa lokálban játszottunk, és a csiga lépcső megtántorodott egy férfi, de aztán rögtön magához tért. És erre egy kalapos ember a zongorához ült, és azt kezdte játszani, hogy rosszul lett egy úr.